0: családoknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, több tízezer okos mérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére. Ezt a gazdasági és az energetikai miniszter írta közösségi oldalán. Kapitány István közölte, így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe, ami több nap és szélerőművet, több tiszta energiát, nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent. Hozzátette, a hálózatfejlesztések és a megújuló energiaprojektek nyomán a következő években további 1,5-2 milliárd eurónyi befektetés érkezhet Magyarországra. A vasúttal összehangolt buszmenetrend lép életbe a Mátra térségben. Június 20-ától sűrűbb járatokra, jobb csatlakozásra és több közvetlen kapcsolatra lehet számítani a régióban, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, Heves és Nógrád megyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni. Salgótarján és Eger között 2 óránként közvetlen járatok indulnak, Gyöngyös vasútállomása mellett pedig új buszforduló épül ki. Gyöngyös, Mátraháza, Kékestető és több turisztikai célpont között rendszeresebb menetrend jön létre. Országszerte derült gomoly felhős az ég, a Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten pedig elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Éjszaka beborul az ég és hétfőn felhős időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk. A magyar kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést. Délcsehországban egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a szabadkai középiskolai ballagáson történt incidensre reagált. Tar Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért fel kell szólalni amiatt, ami Szabadkán történt. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották. Azt. A vajdasági szervezetek is elítélték az esetet, és felelősségre vonást követelnek. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Gyermek- és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek és a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. 12 ember sérült meg Délcsehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyautó mind a 4 utasa megsérült. A helyszínre több mentőegységet és orvosi járművet riasztottak. Úgy tudni, hogy egyik sofőr sem fogyasztott alkoholt, a karambol heves esőzés idején történt. A körülményeket vizsgálják. A magyar külügyminisztérium egyelőre nem közölt hírek a balesettel kapcsolatban. 5 felépültek az ebola vírus ritka variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A szervezet pénteken erősítette meg egy páciens felépülését. Ez volt az első dokumentált gyógyulás a mostani járvány során. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A korban eddig 246-an haltak meg. Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk. A magyar kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a szabadkai középiskolai ballagáson történt incidensre reagált. Tar Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára. Ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt a vajdasági magyar diákokkal. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte az esetet és felelősségre vonást követelt. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, több tízezer okosmérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére. Ezt a gazdasági és az energetikai miniszter írta közösségi oldalán. Kapitány István közölte, így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe, ami több nap és szélerőművet, több tiszta energiát, nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent. Hozzátette, a hálózatfejlesztések és a megújuló energiaprojektek nyomán a következő években további 1,5-2 milliárd eurónyi befektetés érkezhet Magyarországra. A vasúttal összehangolt buszmenetrend lép életbe a Mátra térségben. Június 20-ától sűrűbb járatokra, jobb csatlakozásra és több közvetlen kapcsolatra lehet számítani a régióban, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, Heves és Nógrád megyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni. Salgótarján és Eger között 2 óránként közvetlen járatok indulnak, Gyöngyös vasútállomása mellett pedig új buszforduló épül ki. Gyöngyös, Mátraháza, Kékestető és több turisztikai célpont között rendszeresebb menetrend jön létre. Országszerte derült gomoly felhős az ég, a Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten pedig elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Éjszaka beborul az ég és hétfőn felhős időre számíthatunk, hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk. A magyar kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést. Dél-Csehországban egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a szabadkai középiskolai ballagáson történt incidensre reagált. Tarr Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért fel kell szólalni amiatt, ami Szabadkán történt. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották. Azt. A vajdasági szervezetek is elítélték az esetet, és felelősségre vonást követelnek. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Gyermek- és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek és a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyautó mind a 4 utasa megsérült. A helyszínre több mentőegységet és orvosi járművet riasztottak. Úgy tudni, hogy egyik sofőr sem fogyasztott alkoholt. A karambol heves esőzés idején történt. A körülményeket vizsgálják. A magyar külügyminisztérium egyelőre nem közölt hírek a balesettel kapcsolatban. 5 felépültek az ebola vírus ritka variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A szervezet pénteken erősítette meg egy páciens felépülését. Ez volt az első dokumentált gyógyulás a mostani járvány során. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A korban eddig 246-an haltak meg. Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Csere, hashtag semmi, nekem fene. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülembe, hazudsz, pa-pa-pa-pa, kapjál, ha tudsz. Most

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk. Sulyog Tamás köztársasági elnök nem mond le, mandátuma 2029-ig szól. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nem mond le Sulyog Tamás köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter kormányfő közben bejelentette, hogy reggel felkeresi Sulyog Tamás köztársasági elnököt, mivel éjfélkor lejárt a lemondásra adott határidő. A miniszterelnök még a választási győzelem után szólította fel lemondásra többek között a köztársasági elnököt május 31-i határidővel. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság Rumkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csata jelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítésével és régészettel, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel, sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar, keleten felhőszakadás is kialakulhat. Napközben 21-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit Glett anyagok, hérafal festékek, drive it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Változékony időre számíthatunk. Sólyog Tamás köztársasági elnök nem mond le. Mandátuma 2029-ig szól. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nem mond le Sólyog Tamás köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter kormányfő közben bejelentette, hogy reggel felkeresi Sólyog Tamás köztársasági elnököt, mivel éjfélkor lejárt a lemondásra adott határidő. A miniszterelnök még a választási győzelem után szólította fel lemondásra többek között a köztársasági elnököt május 31-i határidővel. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól. Azonnali távozásra szólította fel az MTVA vezérigazgatóját, Papp Dánielt, és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát, Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő ezt azután közölte, hogy az RTL híradóban és az RTL.hu oldalon megjelent összegzés szerint belső utasítások alapján készültek a Tisza pártot lejárató anyagok a közmédiában. Magyar Péter közölte, ha az érintettek nem mondanak le, a kormány jogszabály módosításokat kezdem. Gyermekjogi reform javaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia, a területért felelős államtitkár a közmédiában arról beszélt, számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. Felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Napközben 21-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most
0: indul a reggel.
7: Jó reggelt!
8: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 7 óra múlt 6 perccel indítjuk az újabb hetet, az újabb hónapot. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Június 1-ére hajtottuk át a naptárat, és a névnaposainkat már is köszöntjük sok-sok szeretettel. Ma a Paulinák, a Tündék és a Kundok ünnepelnek. Boldog névnapot kívánunk nekik. Én Pálinka Zsolt vagyok, együtt töltetjük a ma délőttöt is, rádiózunk együtt itt a 97 héten. A Jászság kedvencei, friss információk a mai alkalommal is. Robin Tiki és Pharrell Williams közös dalával vágunk bele az újabb hétbe, itt a Blur Lines. Legyen szép a reggelük, induljon jól a hét!

Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jelenleg 20 fokot mérünk itt Jászberényben, záporokkal és zivatarokkal indul a hét, hétfőn sok felhő lesz felettünk, csak kevésen süthet ki pár órára a nap a térségben. Egy hidegfront hatására több hullámban számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra, helyenként heves zivatar is előfordulhat felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel.

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk. Több helyen is kell számítani korlátozásokra a térségben. A 4-es főúton Abonynál a 80-as és a 93-as kilométer szelvény között burkolatjavítási munkálatok zajlanak, ahol félpályás lezárás mellett jelzőrös irányításra készülhetnek az autósok. Szintén a 4-es főúton Szolnoknál a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. Itt egy hónapig tartó jelzőlámpás félpályás lezárás van érvényben, emiatt az arra közlekedők torlódásra számolhatnak. A környék alsóbrendi útjain is dolgoznak, a 31-25-ös jelű Jászberény és Jászboldogháza közötti úton karbantartás munkákat végeznek, építés munkák miatt kell lezárásokra számítani, a 32-26-os úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly között, valamint az Újszálca és Jászapádi közötti 32-27-es úton is. Szintén építési munkátok nehezítik a közlekedést a Pihi bekötő úton, a 32-111-es számú úton. Kérem Önöket, hogy minden érintett szakaszon okozott óvatossággal és türelemmel közlekedjenek.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.
2: Dogchild, big rocker.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ne engedje, hogy a hőség tönkretegye az utazást. A Regát BT segít, hogy autója klímája tökéletesen hűtsön a legforróbb napokon is. Vállaljuk személyautók és haszongépjárművek klímájának töltését, szakszerű javítását, az ózongenerátoros tisztítással pedig garantáljuk a friss és baktériummentes levegőt. Éljen a remek lehetőséggel, és készüljön fel a nyárra kényelmesen. Kérjen időpontot a 0630 963 0539-es telefonszámon. Szeretettel várjuk telephelyünkön, Jászteleken, a Dózsa György út 77 szám alatt. Regát BT. Hűsítő kényelem minden úton.
3: Újraérkezik a harmadik Mindegy Fesztivál Jászberénybe. Három nap inspiráció, közösségi élmény és valódi feltöltődés a rohanó hétköznapok helyett. Több mint 30 előadás, workshop, jóga, koncert és önismereti program vár rád a Jászság szívében. A családokat gyermekprogramokkal és vidám lufi bohóccal is várjuk. Június 5-e, 6-a, 7-e. Mindegy fesztivál, ahol végre magadra is jut idő. Részletek és jegyek a Mindegy Fesztivál oldalán.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Trio FM reggeli starter,
1: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Radio FM. Mellette. Mellette szól.

Ez a Trio FM jazzberényből nagy váltásra indul a június, hiszen a Merkur a mai napon belép a rák jegyébe. Ez a változás a belső megéléseinkre és a szeretetteli kapcsolatainkra tereli a figyelmet, a hangulat pedig érezhetően békésebbé és érzelmesebbé válik. Következik a hétindító horoszkópunk, kezdjük a csillagjegyek sorát a kosokkal. Önöknél az utóbbi időben felborulhatott a munka és a család egyensúlya, ezért itt az ideje, hogy visszalépjenek a családi fészekbe, tudatosan lassítsanak és többet pihenjenek, mert béke költözik a szívükbe. A bikáknak sikeres napjuk lesz, de a magánügyeikkel kapcsolatban óvatosnak kell lenniük, mert könnyen félreértésekbe keveredhetnek. Ám a Merkur segítségével átlátnak majd a helyzeten. Az ikrek számára a bolygóállás elszántságot és egyértelmű célokat hoz, érdemes hallgatni a belső hangra döntési helyzetekben. A rákok rengeteg pozitív élményt kapnak, a kommunikáció érzelmi oldala váratlanul jeleti önöket, ne ijedjenek meg a lehetőségektől. Az oroszlánoknál valaki megpróbálhat manipulálni, de önök átlátnak a szitán, délután pedig egy új ajtó nyílhat meg. A szűzegyűek uralkodó bolygója, a Merkur jegyváltása erősen hat, érdemes nyitottnak lenniük olyanokra, akik másképp látják a világot, sokat tanulhatnak belőle. Pár perc és hozom a folytatást, most Hozier dalát indítom itt a Too Sweet.

0: A Trio FM-et hallgatják, folytatjuk a horoszkópot a mérlegekkel, akiknek nagyon szép napjuk lesz, pontos felismerésekkel és kiegyensúlyozott párkapcsolattal, ha pedig egyedülállóak, a vonzerejük erősödik. A skorpiók számára izgalmas fejleményeket él ez a nap, az új érzéseket hagyják a maguk útján haladni, a párkapcsolatban élők szerelme pedig csak tovább mélyül. A nyilasoknak fontos, hogy ne hagyják, hogy bárki keresztbe tegyen a lelkesedésüknek, ha kell, lépjenek túl az akadályozókon. A bakoknak diplomáciai képességeikre szükségük egy vitás vagy érzékeny ügy elsimításában, keressenek mindenki számára elfogadható megoldást. A vízöntők lehetőséget kapnak egy új szerepkör kipróbálására, legyenek nyitottak, ez lehet a követendő út. Végül a halak számára is jó napig érkezik, ügyesen kézben tartanak mindent, de figyeljenek arra, hogy a Merkur mostani hatása ne vigye önöket túlzott sértődékenységbe, ne fújjanak fel feleslegesen dolgokat. Ez volt a hétindító horoszkópunk itt a Trio FM-en.
1: Trio FM.
2: Hamarosan folytatjuk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Figyelem, Jászberi! Újra a Parnograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Parnograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
6: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a Jépi Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a Jépi Autószalonjában vagy online jepiauto.hu per Kia oldalon.
7: Kia. Movement that inspires.
2: Ez volt a reklám.
8: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
1: A Trio FM hírei.
9: Változékony időre számíthatunk, a cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új vezetési módszert szorgalmazott az iráni elnök. Masoud Pezeshkian a forradalmi gárdához közel álló hírügynökségnek azt mondta, az ország vezetésébe be kell vonni a különböző társadalmi rétegeket, a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Az iráni elnök egyúttal ismét energiatakarékosságra szólított fel, mondván, ha nem sikerül az energiafogyasztást csökkenteni, az hatással lehet az ország ipari termelésére. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDS-es volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amely határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Elítéli a kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarc Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt. A Fidesz is elítélte a zászlóégetést. Kiemelték, hogy Közép-Európa és a Kárpát-medence népei történelmileg egymásra utaltak, és tisztelni kell egymás nemzeti képeit. Pénteken két szerb fiatal letépte a magyar zászlót egy ballagó diák nyakából, majd felgyújtotta azt Szabadka központjában. A rendőrség előállította a feltételezett elkövetőket és vizsgálatot indított. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukós isakok helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Borult esős idővel kezdődik a hét. Legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. A szél helyenként megélénkül. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Jó reggelt kívánok mindenkinek! 7 percen volt, 8 óra lesz továbbra, és a napindítónk a reggel is tartár június 1-én, amikor is a tündéket ünnepeljük névnapjuk alkalmából. Ezt a szép női nevünket még Vörös Marti Mihály alkotta meg a tündér szóból. Isten jelentesse a tündéket, boldog névnapot kívánunk! A Jássák kedvenceivel pedig folytatjuk a sort, már itt is van John Newman dala Cheating.

Friss közlekedési információkkal folytatjuk. Több helyen is kell számítani korlátozásokra a térségben. A 4-es főúton Abonynál a 80-as és a 93-as kilométer szelvény között burkolatjavítási munkálatok zajlanak, ahol félpályás lezárás mellett jelzőrös irányításra készülhetnek az autósok. Szintén a 4-es főúton Szolnoknál a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. Itt egy hónapig tartó jelzőlámpás félpályás lezárás van érvényben, emiatt az arra közlekedők torlódása számolhatnak. A környék

0: Ez a Trio FM jazzberényből. A következő napokban a térségünkben több helyen is várják majd a segítő szándékú véradókat. Csütörtökön június 4-én Jász Dózsán, a Művelődési Házban 9:30-tól délig, majd ugyanaznap délután Jász Szent Andráson, a Művelődési Házban 14:30-től 16:30-ig nyílik lehetőség a véradásra. Pénteken, június 5-én pedig Jászárok szálláson a Családsegítő Központban várják az önkénteseket délelőtt 11:30-től délután 16:00-ig. Kérik önöket, hogy a személyigazolványukat, a lakcím és tajkártyájukat mindenképpen vigyék magukkal.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Reggeli Starter.

0: Eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: A Trio FM-et hallgatják, köszöntök mindenkit, június 1-e van, nézzük milyen évfordulókat jegyez a naptár erre a napra. Ma van a tej világnapja, ezt a napot hazánkban 1957 óta tartják, az ENSZ mezőgazdasági szervezete pedig 2001-ben jelölte ki június 1-ét hivatalos dátumnak. 100 éve, 1926-ban született Marilyn Monroe amerikai filmszínésznő, Norma Jean Baker néven látta meg a napvilágot, és vált később a világ egyik legismertebb sztárjává, olyan filmekkel, mint a Szőkék előnyben, vagy a Van, aki forrón szereti. Szintén 100 éve született Vámos Tibor Széchenyi díjas villamosmérnök kutatóprofesszor, aki munkásságával jelentősen hozzájárult a hazai számítástechnika fejlődéséhez. 200 éve született Prayer Cornélia, a magyar színjátszás történetének egyik meghatározó alakja. Ő volt az első művész, aki elnyerte a Nemzeti Színház örökös tagja címet. 89 éve született Morgan Freeman, Oscar-díjas amerikai színész, akit a Remény rabjai vagy a Hetedik című alkotásokból ismerhetünk.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró

Ez a Trio FM a Jelseg rádiója, ahogy már említettem, ma a tejvilágnapját ünnepeljük, érdemes azonban egy kicsit mélyebben is belemenni a dolgokba, hiszen a tej nem egyszerűen egy ital, hanem az egyik legkomplexebb alapélelmiszerünk. Gondoltak arra, hogy a mindennapi kálcium bevitelünknek a 60-70%-a tejtermékből származik. Ezen túl magnézium, foszfor és cink is van benne, amik elengedhetetlenek az immunrendszerünk megfelelő működéséhez. Rendszeres fogyasztásával rengeteget tehetünk a szív- és érrendszeri betegségek, vagy éppen a csontritkulás megelőzéséért. Persze nem csak nekünk, fogyasztóknak fontos ez a nap, hanem azoknak is, akik a tejtermékeket eljuttatják az asztalunkra. A tejtermelők és feldolgozók ma már komoly kihívásokkal, például a klímaváltozással és a piaci változásokkal küzdenek, miközben folyamatosan azon dolgoznak, hogy tiszta, minőségi és egészséges termékeket kapjunk. Érdemes tehát ma és máskor is bátran választani a minőségi tejtermékeket, hiszen amellett, hogy egészségesek, sokoldalúan felhasználhatóak a konyhában is, tegyünk ma is az egészségünkért egy pohár tejjel vagy egy finom tejtermékkel. Yeah,

Már is 9 óra itt a Trio FM-en, folytatjuk a friss hírekkel, kapcsolom az MT hírszolgálatot, a reggeli starter újabb óráját pedig nyitjuk hamarosan Avicii slágerével, ez lesz a Hey Brother.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
2: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
3: csajos cuccok.
2: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
2: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
4: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj. Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a JASZ Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Változékony időre számíthatunk, a cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. A magyar kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új vezetési módszert szorgalmazott az iráni elnök. Masoud Pezeshkian a forradalmi gárdához közel álló hírügynökségnek azt mondta, az ország vezetésébe be kell vonni a különböző társadalmi rétegeket, a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Az iráni elnök egyúttal ismét energiatakarékosságra szólított fel, mondván, ha nem sikerül az energiafogyasztást csökkenteni, az hatással lehet az ország ipari termelésére. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDS-es volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amely határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Elítéli a kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarc Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt. A Fidesz is elítélte a zászlóégetést. Kiemelték, hogy Közép-Európa és a Kárpát-medence népei történelmileg egymásra utaltak, és tisztelni kell egymás nemzeti képeit. Pénteken két szerb fiatal letépte a magyar zászlót egy ballagó diák nyakából, majd felgyújtotta azt Szabadka központjában. A rendőrség előállította a feltételezett elkövetőket és vizsgálatot indított. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukós isakok helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Borult esős idővel kezdődik a hét. Legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. A szél helyenként megélénkül. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója. Köszöntöm Önöket, már is 9 óra múlt, folytatjuk a reggeli startert. Az imént említjük klasszikus a Hey Brothers szólt, a svéd lemezlovas, aki 2018-ban mindössze 28 évesen távozott közülünk, az elektronikus tánczene egyik legmeghatározóbb tehetsége volt, akinek slágeré máig velünk maradtak. Itt a Trio, most a Hey Brothert hallgattuk. A folytatásra pedig hozom majd a friss programajánlatokat, és természetesen szólnak tovább a Jászság kedvencei, de gyűjtöttem még néhány érdekességet, és úgyhogy mindenképpen számítok figyelmükre. Én Pálinkás Zsolt vagyok, rádiózunk együtt ma is délig.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

0: Ez a Tribu FM, a Helyesség rádiója. Színes programokkal várta az érdeklődőket. Szombaton a Jászboldogházi Bartalanya 17. alkalommal rendezték meg ugyanis a hagyományok hétvégéjét. A Jászföld Hagyományőrző Egyesület rendezvényén a helyi közösségépítés és az értékőrzés állt a középpontban, a programok között pedig minden korosztály megtalálta a kedvére valót. A színpadon folyamatosak voltak a produkciók, zenélt a Jászalsó Szentgyörgyi Citera zenekar, belépett a Jászság Népi Együttes, a könnyedebb szórakozásról pedig többek között Csocsász a Retro Singles, a jó ebét ez pedig a jászsági cigányzenekar húzta a nótát. A gasztronómiai élmények egyik fénypontja a harmadik pálinka mustra volt, amelyet a jászsági pálinka lovagrend hirdetett meg. A szakértő zsűri összesen 13 arany, 13 ezüst és 24 bronz minősítést osztott ki. A legkiváló párlatok között díjazták például Nagy Richard érlelt szilváját és Tóth Attila barack pálinkáját is. A napot népi mesterségek bemutatója, a kézműves vásár, gyermekprogramok, valamint a Peszeki Ferenc emlékét őrző fogadhajtó verseny tette teljessé, ahol többek között abonyi, tápiószőlősi, tiszaföldvári és kunhegyesi hajtók arattak kategória győzelmet.
1: Reggeli starter!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
3: Figyelem, Jászberény! Újra a Parnograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Parnograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, JP Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Jó FM. A Jászság ritmusa.
6: A Jászság ritmusa.

Ez a Trio FM, a Jelenség rádiója. A naptárra pillantunk, láthatjuk, hogy június 1-e van, egy újabb hónap kezdődött. Megnézzük, hogy mit ír a mai napra a számmisztika. Azoknak, akik 1-én születtek, a mai nap különösen kedvező, a velük született kreativitás és kezdeményező képesség most erős intuícióval párosul. A mai nap kifejezetten alkalmas arra, hogy a gondolatból terv, a tervből pedig konkrét lépés szülessen. Érdemes papírra vetni az ötleteket, határidőt szabni nekik, és megtenni az első lépést a megvalósítás felé. A nap végének is nyugalomra és lelki töltekezésre vágyunk. Az ezoterikus tanácsok szerint érdemes egy arany vagy zöld színű gyertyát gyújtani, venni néhány mély lélegzetet és leírni 8 dolgot, amiért ma hálásak vagyunk. Ezt üzente június 1-ére a számmisztika, én pedig hálás vagyok, hogy velünk tartanak. Ez a reggeli starter napindítónk.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Cserbenhagyás a zebránál Jászberényben. Droghatás alatt lehetett az autóvezető, aki nagy sebességgel a Szolnoki vonat elé hajtott. Jelenleg nincs rüfertőzés az újszászi kastélyotthonban, a témában a Jászság országgyűlési képviselője kért hatósági tájékoztatást. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. A Jászberényi Kossuth Lajos utcában egy helyi nő nem adott elsőbséget személygépkocsival az egyik kijelölt gyalogos átkelőhelynél az ott áthaladó biciklitoló gyalogosnak. A gépjármű megállás nélkül nekihajtott a kétkerekűnek, ami messzire repült az ütközés erejétől, tájékoztatotta Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyalogos nem sérült meg, a sofőr az ütközés után megállás nélkül elhagyta a helyszínt. A rendőrök a bejelentést követően rövid időn belül azonosították az autót és annak vezetőjét. Előállították az idős asszonyt a Jászberényi rendőrkapitányságra, és cserbenhagyás vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Személygépkocsival ütközött a Szolnokról pénteken éjjel a keleti pályaudvarra tartó vonat Sűsápon a Kiskókai utcai fény és félsorompóval ellátott átjáróban. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint az autóban utazók mindannyian kiestek a járműből a baleset következtében. Az autós figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést és a Szolnok felől Budapest irányába közlekedő vonat elé hajtott. Az autóban utazó három férfi azonosítása sok időbe telt, végül a hatóságok szerint egy 26, egy 29 és egy 32 éves személy halt meg a balesetben. A 30 éves Suzuki Swift a felismerhetetlenségig összetört, az áldozatok az ütközés után kirepültek az autóból, mindhárman szörnyet haltak már akkor, amikor az autót szétroncsolta a mozdony. A térségben nagyon nagy a drog probléma, a sofőr is drog hatása alatt lehetett, ezért próbált meg nagy sebességgel, tilos jelzésen át, a sorompót kikerülve a vonat elé átszáguldani, mondta a Blicknek a település polgármestere. Lakossági megkeresések nyomán kért tájékoztatást az újszászi kastély otthon helyzetéről Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője. A hatósági vizsgálat szerint az intézményben korábban előfordult rüfertőzéses eseteket kezelték. Halmai Ferenc közösségi oldalán közzétett tájékoztatásában arról számolt be, hogy lakossági bejelentések után vette fel a kapcsolatot a hatóságokkal, mivel többen attól tartottak, az otthonban ismét megjelent a rüfertőzés. A képviselők közölte, a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kormányhivatal Szolnoki járási hivatalának népegészségügyi osztálya vizsgálódott. Kiderült, tavaly decemberben érkezett bejelentés arról, hogy az intézményből kórházi kezelésre került gondozottak között több rüfertőzéses esetet észleltek. Ezt követően helyszíni ellenőrzést és járványügyi vizsgálatot folytattak le. A vizsgálat megállapította, hogy az érintett esetek kezelése azonnal megkezdődött, majd idén januárban az intézmény valamennyi gondozottját szűrésnek vetették alá. Az így feltárt eseteknél szintén haladéktalanul elindították a szükséges kezeléseket. A népegészségügyi osztály szerint a fertőzés visszaszorítása érdekében fertőtlenítési munkálatokat végeztek, valamint megtörtént az ágyneműk és a ruházatok kezelése is, az intézkedéseknek köszönhetően pedig április óta nem fordult elő újabb fertőzés az intézményben. Halmai Ferenc hangsúlyozta, a helyzetet továbbra is figyelemmel kísér, és amennyiben újabb információ érkezik az ügyben, arról tájékoztatja a lakosságot. A nyomozók gyanúja szerint egy 47 éves jászapáti asszonya lakásán értékesített kristályt fiatalkorú és felnőtt fogyasztóknak. A rendőrök elfogták, éppen két vevő tartózkodott nála. A díler melltartójában találtak alufóliába csomagolt droggyanús anyagot. A nő szexuális szolgáltatást is nyújtott, amit egy online oldalon hirdetett. Két jászapáti kuncsapját és több százezer forinttal károsította meg látogatása során. Emiatt két rendbeli lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként a jászapáti rendőrös munkatársai. A terjesztés miatt két rendbeli kábítószerkereskedelem gyanúja miatt vették őrizetbe a nyomozók, és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Híreinkben sport. A hétvégén befejeződött a Jász-Nagykunszolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályának idei küzdelem sorozata. Nagy meglepetésre 2-0-ás vezetés után Jászberény kikapott Abátszalókon, de a második helyet így is megtartotta, mivel Kenderes is vereséget szenvedett. Eredmények: Abátszalók Jászberény 3-2, Szolnoki MÁV Kenderes 5-2, Tószeg Jászfényszaru 2-8, János Hida Mezőtúr 0-4. Alapvetően felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel és többfele alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet, a hőmérséklet késő este 15 és 20 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!

0: Tisztán szórakozás.
1: Programajánlóban folytatjuk június 21-én fergeteges gyereknapárja a családokat Jászárok szálláson, a Strand és Termálfürdőben. A legkisebbeknek és a tinédzsereknek is remek hírünk van, 18 éves kor alatt a belépés teljesen ingyenes. A szórakozás pedig már délelőtt 10 órakor kezdődik, a babákat és mamákat kerekítő foglalkozás várja Kovács Zoltánné Lajos Krisztinával. Az aktívabb gyerkőcök egészen délután 4-ig birtokba vehetik a légvárat, a játszóházat, az óriás csúszdát és kipróbálhatják a légforcit, vagy éppen az Eurojumpingot. Aki az ügyességét tenné próbára, az Terep szívvépálya és a tornamenti íjászklub jóvoltából íjászat is várja. Az állatbarátok sem fognak unatkozni, számukra állatbemutatóval és állatbarátkozóval készülnek a szervezők. Délelőtt 11 órától a Só című interaktív népmesét láthatják a Sanyi, Én és a gyerekek előadásában, miközben Kis Simonné Goda Éva vezetésével kreatív foglalkozás is indul. Délután 3 órakor a Buborék zenekar élő koncertre teszi fel a koronát a napra. Töltsenek el egy vidám és tartalmas napot Jászárok szálláson, június 21-én a gyermeknapi rendezvényen.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

Ez a Trio FM Jászberényből. Sporttal folytatjuk. Személyi változások várhatóak a jászberényi kosárlabda csapatnál. A 2025-26-os szezon követően Csaba György és Kálmán Bálint is távozik a JKS-e kötelékéből, és máshol folytatják a pályafutásukat. Csaba György 2 szezon töltött Berényben, a korábbi idényben 21,6 pontot, a mostaniban pedig 15,2 pontot átlagolt 30 perc játékidő alatt. A klub külön megköszönte neki azt az energikus és látványos játékot, amit az elmúlt két esztendő során mutatott a pályán. Kálmán Bálint a mostani szezon kezdetekor érkezett a csapathoz Győrből, az agilis irányító 22 játékperc alatt 8,2 pontot és 2,8 gólpasszt átlagolt mérkőzésen. Sok sikert kívánunk mindkét játékosnak a sportban és a magánéletben egyaránt. A JKS-e keretét érintő további változásokról természetesen beszámolunk itt a Trio FM-en hallgatóinknak.

Nem sokára 10 óra folytatjuk a legfrissebb hírekkel itt a 97.7 Trio FM-en. A reggeli starter utolsó órájából vágunk bele hamarosan, a járság kedvencei mellett tartogatok még programajánlatokat és sok-sok hasznos információt. Rádiózzunk együtt továbbra is!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Jászberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a jászberényi városi piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Változékony időre számíthatunk, hivatalában kereste fel Súlyog Tamás államfőt reggel Magyar Péter. A cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újabb orosz olajszállító hajót állított meg a francia haditengerészet az Atlanti-óceánon. Emmanuel Macron államfő elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciót, és Moszkva az olajeladásokból finanszírozza a több mint 4 éve tartó ukrajnai háborút. A mostani volt a 4. akció, amelyet Franciaország hajtott végre az uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta elleni küzdelemben. Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón. A szakértői vizsgálat eredményéről Nikuzor Dán román államfő adott tájékoztatást. Vladimir Putyin orosz elnök korábban kétségbe vonta a drón orosz eredetét. Hivatalában kereste fel Súlyog Tamás államfőt reggel Magyar Péter. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig mondjon le posztjáról. Súlyog Tamás közölte, hogy ezt nem teszi meg, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDSS volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A pihenőidőt befolyásoló rejtett kapcsolót találtak a NAV munkatársai egy lett kamionban. A járművek túlsúlya miatt vizsgálták át alaposan az Arnóti mérlegállomásnál, és akkor találták meg a tiltott eszközt, amely vezetés közben is pihenőidőt jelzett a takográf. A pénzügyőrök a kapcsolóberendezést lefoglalták, és pénzbírságot szabtak ki. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósicsak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Borult esős idővel kezdődik a hét, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a szél helyenként megerősödik. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

11 percen múlt 10 óra, köszöntöm Önöket, folytatjuk a reggeli startert itt a napindítónkban, a Jászsák kedvencei közül válogatunk továbbra is, hamarosan hozok még néhány programajánlatot, és itt lesz még egy-két érdekesség, és rádiózunk együtt továbbra is.

Ez a Trigo FM Jászberényből, most pedig egy izgalmas kiállítást ajánlok a kulturális programok kedvelőinek. Jászberényben a Lehel Filmszínházban már látogatható a Quartett képzőművészeti fotómunkák című tárlat. A kiállításon négy alkotó, Detvai Jenő, Gábor Enikő, Herendi Péter és Nagy Zopán különleges munkáit tekintetik meg. A tárlat egyfajta kísérleti vizuális játék, ahol a fotográfia és a képzőművészet műfaji határai mosódnak.

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk. Több helyen is kell számítani korlátozásokra a térségben. A 4-es főúton Abonynál a 80-as és a 93-as kilométer szelvény között burkolatjavítási munkálatok zajlanak, ahol félpályás lezárás mellett jelzőrös irányításra készülhetnek az autósok. Szintén a 4-es főúton Szolnoknál a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. Itt egy hónapig tartó jelzőlámpás félpályás lezárás van érvényben, emiatt az arra közlekedők torlódásra számolhatnak. A környék alsóbrendi útjain is dolgoznak, a 31-25-ös jelű Jászberény és Jászboldogháza közötti úton karbantartás munkákat végeznek, építés munkák miatt kell lezárásokra számítani, a 32-26-os úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly között, valamint az Újszác és Jászapádi közötti 32-27-es úton is. Szintén építési munkátok nehezítik a közlekedést a Pihi bekötő úton, a 32-111-es számú úton. Kérem Önöket, hogy minden érintett szakaszon fokozott óvatossággal és türelemmel közlekedjenek.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Exceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel. Már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/Kia oldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, kompjúteres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton.
6: Hívjon minket 30 399 6000.
5: MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
7: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
8: Ez a menüajánló.
9: A Karaván önkiszolgáló étterem hétfői kínálatában pirított tésztaleves, fahéjas almaleves, bakonyi sertésragú rövidcső tésztával, rakott tejszínes csirkés karfiol, csőben sült érte sonkával, gombával, sajttal, választatóink mackó sajttal töltött sertésszelet, rántott sajt, rántott csirkemell és tejbegrézis. Elérjük a Karaván önkiszolgáló éttermet telefonon az 57 406 710-es számon. A Pipacs étterem várja hétfőn vendégeit ebédre pirított tésztalevessel, fölös gombalevessel, készül még fokhagymás tejfölös szelet tésztával, választató paprikás sertéstokány párolt rizssel, natúr csirkemell hasább burgonyával és pirított csirkecsíkok zöldséges spagettivel. Elérjük a Pipacs éttermet telefonon az 57 405 510-es számon. A Sólyomot el kínálatában hétfőn burgonyleves, fahéjas almaleves, rántott trapista sajt a húsmentes ajánlatban, a főételeket illetően pedig a mai menüben tök főzelék pikáns csirkefalatokkal, csonkás kukoricás hércemel csőben sütve, milánói spagetti, rántott sertésszelet és borsos sertéstokány. A Sólyomot el hívható az 57 401 267-es telefonszámon. Az Aranykanál étterem finomságai hétfőn füstölt sonkás bableves, sárga barackrémleves, szezámos csirkemell joghurtos salátával, rizssel, milánói sertésborda, rántott sajt, rántott tök rizssel, tartárral, káposztás tészta és a vega menüben grill camembert rizssel, áfonyalekvárral. 57 403 290 és 0620 470 3733, ezek az Aranykanál étterme elérhetőségei. A Birs kávézó és bisztró hétfői napi menüjében csontleves, májgombócleves, kapros vadragúleves. A főételek közül választató rakott kell mátrai borzas és halfasír zöldséges bulgórral, remuládmártással. A tésztakedvelőknek pedig ajánlják a bolognai spagettit, a milánói pennét és a négy sajtos nyokkét. Rendelésfelvétel a Birs kávézó és bisztró telefonszámán 0620 240 40 44. A Firpo pizzéria napi menüjében pedig cheddar sajtos szelet kukoricás rizssel. A napi menü 11 és 15 óra között érhető el a Firpo pizzériában 2490 forintos áron.
8: Ez volt a menü ajánló.
7: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
10: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: A reggel is mellette szól.
7: Trio FM, reggeli starter.

Itt a Jesseg Rádiója, a Trio FM. Most arra keressük a választ, hogy miért is érdemes magnéziumban gazdag ételeket fogyasztani. A magnézium szükséges a fehérje szintézishez, az izom és ideg működéshez, az energiatermeléshez, segíti a jobb alvást, a szív egészségét, és még a fejfájás, migrén tüneteit is csökkenti. A táplálkozási szakértők megjegyzik, hogy a magnéziumot élelmiszerekből kell bevinni, nem pedig étrend kiegészítőkből. Az ételekből származó ásványi anyag ugyanis jobban felszívódik a szervezetünkben. A szakértők 4 magnéziumban gazdag terméket neveztek meg, amelyeket érdemes beiktatni az étrendünkbe. Az első a diófélék és magvak, különösen a mandula, a kesudió és a földi mogyoró és a tökmag. A halak például a lazac, a banán, valamint a hüvelyesek, különösen a bab, amely akár 86 mg magnéziumot is tartalmazhat adagonként. A tudósok a halakat a szív és az ereg számára hasznosnak nevezték, gazdag omega-3 savakban és nem tartalmaz nehéz fémeket.

Ez a Jesseg rádiója, a Trio FM. A követési távolság szabályainak betartása minden járművezető számára rendkívül fontos, megszegésük pedig nagyon balesetveszélyes helyzeteket teremthet. A pontos távolság mértéke azonban nincs kőbevésve a KRESZ rendelet alapján. A KRESZ szabályok be nem tartása a biztonságot veszélyezteti, éppen ezért tilos és akár komoly büntetésre is szankcionálható. Ha valaki kevés távolságot tart a másik járművel, hamar ráfutásos balesetek vagy egyéb veszélyes közlekedési szituációk alakulhatnak ki. A KRESZ a következőképpen fogalmazza meg a követési távolság szabályait személygépjárműveknél. Járművel másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendő ahhoz, hogy az előhaladó jármű mögött ennek hirtelen fékezése esetén is meg lehessen állni. Pontos kőbevésett szám tehát nem szerepel a magyarországi szabályzatban, de ami fontos, hogy egy vészfékezés esetén is meg kell tudni biztonságosan állni a jármű mögött. Itt ejtünk szót a 2 másodperces szabályról, számos országban már bevezették a köztudatba az úgynevezett 2 másodperces szabályt, amely segít a megfelelő követési távolság meghatározásában. Ez szerint legalább 2 másodpercet kell hagyni a 2 jármű között a balesetmentes megállás érdekében. Ez a 2 másodperc nagyjából arra elég, hogy 90 km/h sebességnél, nagyjából 50-130-as sebességnél 72 méter legyen a megtett út hossza, ideális útviszonyok és emberi tényezők mellett. A közlekedés során a megálláshoz szükséges távolság, a reakció idő alatt megtett út, illetve a féktávolság hossza együtt, amely viszont több különböző tényezőtől függhet. Kétszeres sebességnél kétszeres reakcióidő alatt megtett távolsággal is kell számolni, ráadásul vezetési rutintól és a reflexek gyorsaságától függően akár 0,8-1,5 másodperc is lehet, mire az ember reagál egy hirtelen szituációra és fékezni kezd. Ezt a fáradtság, a figyelem megosztása vagy gyógyszerek is módosíthatják. A ráfutásos balesetek jelentős része megelőzhető lenne kellő körültekintéssel, a biztonságos követési távolság megtartásával, figyelembe véve például azt, hogy egy autópályán nagyobb sebesség mellett folyamatosan változik a közlekedési környezet, elég egy rossz pillanat, és a biztonságosnak tűnő távolság már nem is elegendő, sőt veszélyforrás is lehet. Csapadékos időben, sötétségben pedig különösen óvatosságot igényel a vezetés. Jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, vigyázzanak autóstársaikra!

Ez a Trio FM jazzbeneimből 11 óra, hamarosan így a hétfői napindítónk a végéhez érkezett. Hallgatjuk a legfontosabb információkat, majd indul a napközben magazinunk. Tartsanak velünk továbbra is!

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
0: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A Karaván önkiszolgáló étterem hétfői kínálatában pirított tésztaleves, fahéjas almaleves, bakonyi sertésragú rövid csőtésztával, rakott tejszínes csirkés karfiol, csőben sült ilyette sonkával, gombával, sajttal, választatóink mackó sajttal töltött sertésszelet, rántott sajt, rántott csirkemell és tejbegrézis. Elérjük a Karaván önkiszolgáló étterem telefonon az 57-406-710-es számon. A Pipacs étterem várja hétfőn vendégeit ebédre pirított tésztalevessel, tejfölös gombalevessel, készül még fokhagymás tejfölös szelet tésztával, választató paprikás sertéstokány párolt rizssel, natúr csirkemell hasább burgonyával és pirított csirkecsíkok zöldséges spagettivel. Elérjük a Pipacs étteremet telefonon az 57-405-510-es számon. A Sólyom Hotel kínálatában hétfőn burgonyleves, fahéjas, almaleves, rántott trapista sajt a húsmentes ajánlatban, a főételeket illetően pedig a mai menüben tök főzelék pikáns csirkefalatokkal, csonkás kukoricás hércemel csőben sütve, milánói spagetti, rántott sertésszelet és borsos sertéstokány. A Sólyom Hotel hívható az 57-401-267-es telefonszámon. Az Aranykanál étterem finomságai hétfőn füstölt sonkás bableves, sárga barackrémleves, szezámos csirkemell joghurtos salátával, rizssel, milánói sertésborda, rántott sajt, rántott tök rizssel, tartárral, káposztás tészta és a vega menüben grill camembert rizssel, áfonyalekvárral. 57-403-290 és 06-20-470-37-33 ezek az Aranykanál étterem elérhetőségei. A Birs kávézó és bisztró hétfői napi menüjében csontleves, májgombócleves, kapros vadraguleves. A főételek közül választató rakott kell mátrai borzas és halfasírt zöldséges bulgórral, remuládmártással. A tésztakedvelőknek pedig ajánlják a bolognai spagettit, a milánói pennét és a négy sajtos nyokkét. Rendelésfelvétel a Birs kávézó és bisztró telefonszámán 0620-240-40-44. A Firpo pizzéria napi menüjében pedig cheddar sajtos szelet kukoricás rizssel. A napi menü 11 és 15 óra között érhető el a Firpo pizzériában 2490 forintos áron.
4: Ez volt a menü ajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Különleges környezetvédelmi és vízmegtartó projekt valósul meg a Jászberényi Réhely utcában. Nagy érdeklődés kísérte a Jászberényi Tudatos Öregedés Beszélgetések sorozat újabb rendezvényét. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnék irányába. Közösségi eseményre került sor Jászberényben a Réhely utcában, az Interreg Central Europe program keretén belül, amely az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg Jászberény több helyszínén. A projekt során az Egymi diákjai az utca egyik árok szakaszán megvalósuló úgynevezett bioszvél módszer kivitelezési munkájához kapcsolódó növényültetésen vettek részt. Bárcini Kulcsár Júlia intézményvezető.
8: Mi nagyon nagy gondot fordítunk a környezeti nevelésre, a fenntarthatóság pedagógiájára, és működtettünk ökoszakköröket, ökocsoportokat, ami keresztül a gyerekek elsajátíthatják, hogy hogyan tudnak segíteni a környezetért, mit tudnak tenni ők maguk is. És talán ez az egyetlen egy olyan igazi pont, amiben maximálisan kiteljesedhetnek, és tulajdonképpen olyan sikereket érhetnek el, mint a többi gyermek. Mi iskolakertet is működtetünk az intézményben, és az iskolakertünkben különféle növényszaporításokat végzünk, és ezekből a növényekből a gyerekek hazavisznek, elültetik, és ők pedig otthon vállalnak felelősséget érte. Azon kívül az iskolánk profiljába vág még, hiszen a készségfejlesztő iskolában moduláris képzés folyik, és ott kert és parkápoló, növénytermesztő, udvaros modulokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, és ezért is tettem én arra ígéretet, hogy a most elültetett növényekért felelősséget fogunk vállalni, és mint egy védnökséget, és a gyerekeknek gyakorlóhelyként is szolgálni fog ez a terület, és én bízom benne, hogy az itt élő lakosság is kedvet kap ahhoz, hogy óvja és védje a környezetét.
7: Az eseményen Budai Lórend polgármester is köszönetet mondott a programban résztvevőknek.
9: Egy polgármester egy város életében azért vannak olyan döntések, lépések, amelyek hosszú távon hozzák meg az eredményt, és azt hiszem, hogy egy jó polgármester legalábbis azt gondolom hosszú távon tervezés, nem csak választástól választásig szeretné jó döntéseket hozni. Na ez is egy ilyen, hogy volt egy lehetőségünk, amit köszönök szépen Zsuzsáiknak és mindenkinek, aki a hivatalban segített ebben, hogy igyekezzünk az egyre kevesebb csapadékvízzel valamit tenni, hogy kicsikét tegyünk a környezetünkért. És előre is köszönöm a felajánlás, hogy a gondozásban is segít az iskola, a tutorgondozás is legalább olyan fontos.
7: A Réhely utcában megvalósuló projekt lényege, hogy növényzettel, talajjal és kavics ágyjal tisztítja és szikkasztja az esővizet, tulajdonképpen egy olyan növényesített árok, amelynek feladata esővíz összegyűjtése és megszűrése, helyben tartása és ezzel a csatornahálózat terhelésének csökkentése, mondta a rádiónknak Alvári Csaba fűépítész, aki arról is beszámolt, hogy egy nagyszabású, másfél éve futó programról van szó, melynek egyik eleme a Fehértői útnál megvalósuló beruházás volt.
10: Ez a projekt úgy néz ki, hogy több tevékenységből áll, ahol most vagyunk és amit ma csinálunk, ez gyakorlatilag már záró aktusa, ezt megelőzte meg a Fehértői úton. Az a bizonyos vízmegtartó tó, vagy inkább területnek a létesítése. Most pedig a Réhely utcában vagyunk, és itt a csapadékhoz elvezető árok szélesítésével, illetve részleges talajcseréjével és növényesítésével fogjuk szivállapotot létrehozni, ami olyan közeget biztosít, ahol a csapadékvíz jobban be tud szivárogni. Tehát minden ilyen lépésünk a Fehértúji úti is, mert ez is azt a célt szolgálja, hogy a csapadékvízből lehetőleg az eddigi nullához képest lényegesen többet tudunk talajban tartani. Tudni kell erről az egész, hogy ez egy Európai Uniós finanszírozású projekt, és túl azon, hogy mondjuk fizikálisan megvalósítunk valamit, jelesül itt ezt az árok szélesítés, illetve a növényesítés, vagy a Fehértúji úti tavacskának nevezett területet, azon túl rengeteg egyéb kötelező tevékenység kapcsolódik hozzá. Tehát ebbe benne van a tudás átadás, a tudás megszerzése. Ennek érdekében kollégák is utaztak már a projektben, mihez nemzetközi projekt a résztvevő partnerekhez, Cseszkebudyajovicétől elkezdve Padován keresztül máshova is, és ők is jönnek meg ide hozzánk egyébként a közeljövőben, azért, hogy bemutatassuk a partnereknek, hogy mi csináltunk ezen a projekten.
7: Alvári Csaba főépítész reményét fejezte ki, hogy a jövőben több hasonló projektet is el tud indítani az önkormányzat saját forrásból, és szorgalmazzák a lakossági részvételt is ezeknél.
10: Azt gondolom, hogy előbb-utóbb bejuthatunk oda, hogy önerőből is, saját szervezésben is tudjuk ezt a részt folytatni. Én a Réhely utcához például fűzök ki reményeket, hiszen itt nincs másról szó, mint hogy az árok profilozását követően, meg talajcserét követően, ami persze pénzbe kerül természetesen, meg munkába kerül, utána magunk által elhatározott növényesítést végrehajtjuk. Most is ez zajlik, csak most az uniós forrásból. Szeretnénk erősíteni a lakossági részvételt, ezt pedig úgy képzeljük el, nyilván itt is látható, hogy mi történik, de úgy képzeljük el, hogy gyakorlatilag ennek a fenntartásában nem kötelező jelleggel félre ne értse senki, hanem inkább önkéntes jelleggel. Rendezzük a környezetet, a saját környezetünket, tehát én, mint lakó, érezhetem úgy, hogy ki tudok menni oda, és akár, hogyha látok egy gyomot, akkor azt kiszedem, vagy meglocsolom a növényeket, ha éppen arról van szó. Gondozni fogjuk a területet, tehát ez megint ne szüljön félreértés, tehát ha létrehozunk, akkor gondozni is fogjuk, de ettől a lakóknak lehetősége nyílik, akár magukénak is érezni. Ezt szeretnénk legalábbis, hogy érezzék magukénak, hiszen itt a kis mikrokörnyezetben tettünk egy olyan lépést, amely ezt a részt valamilyen szinten rendezi, díszíti, hiszen itt azért egy színes növényvilág alapul majd ki, ha megerősödik. Ennek fenntartásában nyugodtan részt lehet venni, részt vehet bárki. Ezt reméljük.
7: Folytatódott a Jászberényi Tudatos Öregedés Beszélgetések program sorozat, melynek célcsoportja az aktív, középkorú és idősebb korosztály. A Tudatos Öregedés Alapítvány által életre hívott kezdeményezés a testi-lelki egészség megőrzésére és az öngondoskodásra fókuszál. A harmadik beszélgetésen arról volt szó, hogyan érdemes táplálkozni a változókorban, és hogyan alakíthatjuk át étkezési szokásainkat. Elhangzott, hogy a helytelen táplálkozás számos betegség, például a magas magas vérnyomás, a cukorbetegség, a daganat vagy a zsírmáj kialakulásában szerepet játszik, ugyanakkor tudatossággal ezek jelentős része megelőzhető. Egészséges táplálkozással a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata akár 30-40%-kal, a cukorbetegségeké 50-70%-kal is csökkenthető, mentális egészségünk pedig 20-30%-kal javítható. A szervezők a programba helyi vállalkozókat is bevontak, akik egészséges finomságokkal készültek. A Kunszentmártori rendőrök ébresztettek egy helyi nőt. A megalapozott gyanú szerint ugyanis az asszony az elmúlt egy évben hetente drogot árult a városban, még fiatalkorúnak is, 3000-5000 forint per gram áron. A rendőrök az ingatlanban végzett kutatás során pénzt, kábítószerfogyasztáshoz, valamint porciózáshoz használatos eszközöket, mérlegeket, mobiltelefont foglaltak le. Előállították a dílert az ingatlanból, valamint 6 fogyasztót. A nyomozók kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a 43 éves nőt, majd őrizetbe vették, a bíróság letartóztatta. Alapvetően felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel és többfele alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet, a hőmérséklet késő este 15 és 20 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Trio napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.

0: Változékony időre számíthatunk, a hétvégén is támadta egymást az Egyesült Államok és Irán. A cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét támadta egymást a hétvégén az Egyesült Államok és Irán, annak ellenére, hogy a konfliktus lezárásáról továbbra is folynak a tárgyalások. Az amerikai haderő légvédelmi rendszerekre és egy földi irányítóállomásra mért csapást. Válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vizek felett lelőtt egy amerikai pilóta nélküli repülőgépet, majd egy amerikai légibázist is bombázott. Donald Trump amerikai elnök tegnap este közölte, hogy Irán meg akar állapodni, míg Masoud Pezeshkian iráni elnök új vezetési módszert szorgalmazott, és bevonná az ország vezetésébe a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Ismét lemondásra szólította fel Sólyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök reggel a Sándor palotában beszélt Sólyog Tamással. A találkozóra Görög Márta igazságügyi miniszter is elkísérte. Mivel a köztársasági elnök továbbra sem hajlandó önként lemondani, a Tisza párt alkotmánymódosítást dolgoz ki elmozdítására, közölte a találkozó után Magyar Péter. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDSS volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 000 000 forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósicsak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Félpályán lezárták a Szolnoki és Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. Az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, a szél helyenként megerősödik. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
1: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben, 97.7 Trio FM, melletted szól.

0: Információk a jársák szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. A következő napokban a térségünkben több helyen is várják majd a segítő szándékú véradókat. Csütörtökön június 4-én Jász Dózsán, a művölődési házban 9:30-tól délig, majd ugyanaznap délután Jász Szent Andráson, a művölődési házban 14:30-tól 16:30-ig nyílik lehetőség a véradásra. Pénteken, június 5-én pedig Jászárok szálláson, a Családsegítő Központban várják az önkénteseket, délelőtt 11:30-tól délután 16:00-ig. Kérik önöket, hogy a személyigazolványukat, a lakcím és tajkártyájukat mindenképpen vigyék magukkal.
0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben. A

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk. Több helyen is kell számítani korlátozásokra a térségben. A 4-es főúton Abonynál a 80-as és a 93-as kilométer szelvény között burkolatjavítási munkálatok zajlanak, ahol félpályás lezárás mellett jelzőrös irányításra készülhetnek az autósok. Szintén a 4-es főúton Szolnoknál a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. Itt egy hónapig tartó jelzőlámpás félpályás lezárás van érvényben, emiatt az arra közlekedők torlódásra számolhatnak. A környék alsóbrendi útjain is dolgoznak, a 31-25-ös jelű Jászberény és Jászboldogháza közötti úton karbantartás munkákat végeznek, építés munkák miatt kell lezárásokra számítani, a 32-26-os úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly között, valamint az Újszáce és Jászapáti közötti 32-27-es úton is. Szintén építési munkátok nehezítik a közlekedést a Pélyi bekötő úton, a 32-111-es számú úton. Kérem Önöket, hogy minden érintett szakaszon okozott óvatossággal és türelemmel közlekedjenek.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra a Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gastrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menü ajánló.
5: A Karován önkiszolgáló étterem hétfői kínálatában pirított tésztaleves, fahéjas almaleves, bakonyi sertésragú rövidcső tésztával, rakott tejszínes csirkés karfiol, csőben sült ilyetve sonkával, gombával, sajttal, választatóink mackó sajttal töltött sertésszelet, rántott sajt, rántott csirkemell és tejbegrézis. Elérjük a Karován önkiszolgáló éttermet telefonon az 57406-710-es számon. A Pipacs étterem várja hétfőn vendégeit ebédre pirított tésztalevessel, tejfölös gombalevessel, készül még fokhagymás tejfölös szelet tésztával, választató paprikás sertéstokány párolt rizssel, natúr csirkemell hasább burgonyával és pirított csirkecsíkok zöldséges spagettivel. Elérjük a Pipacs éttermet telefonon az 57405-510-es számon. A Sólyomhotel kínálatában hétfőn burgonyleves, fahéjas almaleves, rántott trapista sajt a húsmentes ajánlatban, a főételeket illetően pedig a mai menüben tök főzelék pikáns csirkefalatokkal, csonkás kukoricás hércemel csőben sütve, milánói spagetti, rántott sertésszelet és borsos sertéstokány. A Sólyomhotel hívható az 57-401-267-es telefonszámon. Az Aranykanál étterem finomságai hétfőn füstölt sonkás bableves, sárga barackrémleves, szezámos csirkemell joghurtos salátával, rizssel, milánói sertésborda, rántott sajt, rántott tök rizssel, tartárral, káposztás tészta és a vega menüben grill camembert rizssel, áfonyalekvárral. 57-403-290 és 0620-470-3733, ezek az Aranykanál étterem elérhetőségei. A Birs kávézó és bisztró hétfői napi menüjében csontleves, májgombócleves, kapros vadraguleves. A főételek közül választató rakott kell mátrai borzas és halfasírt zöldséges bulgózsal, remuládmártással. A tésztakedvelőknek pedig ajánlják a bolognai spagettit, a milánói pennét és a négy sajtos nyokkét. Rendelésfelvétel a Birs kávézó és bisztró telefonszámán 0620-240-40-44. A Firpo pizzéria napi menüjében pedig csedás sajtos szelet kukoricás rizssel. A napi menü 11 és 15 óra között érhető el a Firpo pizzériában 2490 forintos áron.
4: Ez volt a menü ajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Lakossági megkeresések nyomán kért tájékoztatást az újszászi kastély otthon helyzetéről Halmai Ferenc Ajásság országgyűlési képviselője. A hatósági vizsgálat szerint az intézményben korábban előfordult rüffertőzéses eseteket kezelték. Halmai Ferenc közösségi oldalán közzétett tájékoztatásában arról számolt be, hogy lakossági bejelentések után vette fel a kapcsolatot a hatóságokkal, mivel többen attól tartottak, az otthonban ismét megjelent a rüffertőzés. A képviselők közölte, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal szolnoki járási hivatalának népegészségügyi osztálya vizsgálódott. Kiderült, tavaly decemberben érkezett bejelentés arról, hogy az intézményből kórházi kezelésre került gondozottak között több rüffertőzéses esetet észleltek. Ezt követően helyszíni ellenőrzést és járványügyi vizsgálatot folytattak le. A vizsgálat megállapította, hogy az érintett esetek kezelése azonnal megkezdődött, majd idén januárban az intézmény valamennyi gondozottját szűrésnek vetették alá. Az így feltárt eseteknél szintén haladéktalanul elindították a szükséges kezeléseket. A népegészségügyi osztály szerint a fertőzés visszaszorítása érdekében fertőtlenítési munkálatokat végeztek, valamint megtörtént az ágyneműk és a ruházatok kezelése is, az intézkedéseknek köszönhetően pedig április óta nem fordult elő újabb fertőzés az intézményben. Halmai Ferenc hangsúlyozta, a helyzetet továbbra is figyelemmel kísér, és amennyiben újabb információ érkezik az ügyben, arról tájékoztatja a lakosságot. A Jászberényi Kossuth Lajos utcában egy helyi nő nem adott elsőbséget személygépkocsival az egyik kijelölt gyalogos átkelőhelynél az ott áthaladó biciklitoló gyalogosnak. A gépjármű megállás nélkül nekihajtott a kétkerekűnek, ami messzire repült az ütközés erejétől, tájékoztatotta Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyalogos nem sérült meg, a sofőr az ütközés után megállás nélkül elhagyta a helyszínt. A rendőrök a bejelentést követően rövid időn belül azonosították az autót és annak vezetőjét. Előállították az idős asszonyt a Jászberényi rendőrkapitányságra, és cserbenhagyás vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Személygépkocsival ütközött a Szolnokról pénteken éjjel a keleti pályaudvarra tartó vonat sűsápon a Kiskókai utcai fény és félsorompóval ellátott átjáróban. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint az autóban utazók mindannyian kiestek a járműből a baleset következtében. Az autós figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést és a Szolnok felől Budapest irányába közlekedő vonat elé hajtott. Az autóban utazó három férfi azonosítása sok időbe telt, végül a hatóságok szerint egy 26, egy 29 és egy 32 éves személy halt meg a balesetben. A 30 éves Suzuki Swift a felismerhetetlenségig összetört, az áldozatok az ütközés után kirepültek az autóból, mindhárman szörnyet haltak már akkor, amikor az autót szétroncsolta a mozdony. A térségben nagyon nagy a drog probléma, a sofőr is drog hatása alatt lehetett, ezért próbált meg nagy sebességgel, tilos jelzésen át, a sorompót kikerülve a vonat elé átszáguldani, mondta a Blicknek a település polgármestere. A nyomozók gyanúja szerint egy 47 éves jászapáti asszonya lakásán értékesített kristályt fiatalkorú és felnőtt fogyasztóknak. A rendőrök elfogták, éppen két vevő tartózkodott nála. A díler melltartójában találtak alufóliába csomagolt droggyanús anyagot. A nő szexuális szolgáltatást is nyújtott, amit egy online oldalon hirdetett. Két jászapáti kuncsapját és több százezer forinttal károsította meg látogatása során. Emiatt két rendbeli lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként a jászapáti rendőrös munkatársai. A terjesztés miatt két rendbeli kábítószerkereskedelem gyanúja miatt vették őrizetbe a nyomozók, és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Híreinkben sport. A hétvégén befejeződött a Jász-Nagykunszolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályának idei küzdelem sorozata. Nagy meglepetésre 2-0-ás vezetés után Jászberény kikapott Abátszalókon, de a második helyet így is megtartotta, mivel Kenderes is vereséget szenvedett. Eredmények: Abátszalók Jászberény 3-2, Szolnoki MÁV Kenderes 5-2, Tószeg Jászfényszaru 2-8, János Hida Mezőtúr 0-4. Alapvetően felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel és többfele alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet, a hőmérséklet késő este 15 és 20 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Trio napközben minden, ami jásság.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.
1: Mint a Trió Rádióból értesülhettek róla, a belügyminisztérium parlamenti államtitkárává nevezték ki Halmai Ferencet, anyánság országgyűlési képviselőjét. Pályafutását a határőrségnél kezdte kiképző szakasz parancsnokként, majd több mint 3 évtizeden át a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság kötelékében dolgozott. Volt alosztályvezető helyettes Jászárokszállás és Jásztadány rendőrőrsének parancsnoka, majd a Jászberényi rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője 2008 és 2013 között a Jászberényi, 2013 és 2023 között a Tiszafüredi rendőrkapitányság vezetőjeként önálló munkáltatói jogkörrel irányított rendőri szervezeteket. Végzettségét a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, a Rendészeti Főiskolán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerezte. Halmai Ferenc rádiónknak elmondta, parlamenti államtitkárként a törvény előkészítő munka, a minisztérium és az országgyűlés közötti kapcsolattartás lesz az egyik legfontosabb feladata.
2: Ki kell alakítani a rendszert, amiben én ezt az államtitkárságot irányítani szeretném. És a parlamenti államtitkárnak a feladata az, hogy a parlamenttel összekötetésben legyen, a belügyminisztériumnak azokat a javaslatait, törvényjavaslatait, jogszabálymódosításait, vagy egyáltalán bármi olyan, ami akár egy választ képviselőnek, azokat mi összeállítjuk, a parlamenti államtitkárság, hát ezt régen politikai államtitkárságnak is hívták, parlamenti államtitkárnak is mikor, hogy, sőt miniszter helyettesnek is valamikor, és ezeket az anyagokat összeállítva kell a parlamenthez elküldeni, ott, ha a miniszter úr nem ír rá, akkor nekem képviselnem, esetleg nekem kell válaszolnom a kérdésekre. Van egy rendészeti államtitkár, aki nyilván a rendészeti dolgokat fogja össze, van a közigazgatási államtitkár, aki a közigazgatási részét, tehát a gazdasági, a humán, stb. Ezeket a részét fogja össze, és nekem pedig a parlamenttel összes olyan feladat, ami azzal kapcsolatos, ez az enyém.
1: Halmai Ferenc rádiónknak elmondta, a belügyminiszter kérésére már összeállított egy azonnali intézkedési listát, amely elsőként a rendőrségi állomány munkakörülményeinek javítását segíti elő.
2: Én a rendőrségnél is a végrehajtásban dolgoztam, és nekem elsődleges a végrehajtó állományok, akik tulajdonképpen a végeken dolgoznak, kollégák, azoknak a helyzetének a javítása, az ő munkájuknak az észszerűbbé tétele. Nyilván én majd 40 évig a végrehajtásban dolgoztam is, én ezt fogom képviselni itt is. Nyilván az irányokat, azokat a miniszter úr és én fogjuk alapvetően meghatározni, feladatok végrehajtása az pedig a szakállamtitkárságoknál lesz, és én igyekszem ezt a fajta hozzáállást képviselni, ami még egyszer mondom, a végrehajtói állomány szemszögéből lesz jó. És természetesen nyilván a választó polgároké is, hiszen ez egyértelmű. Miniszter úr kért tőlem listát, hogy mi az, amivel tudnánk az első időkben is, és utána majd folyamatosan javítani a rendőrségnek a helyzetét, vagy legalábbis lehessen egy érezhető javulás a végrehajtói állománynak a működésében, a körülményeinek a javításában, tehát hogy normálisabb körülmények között dolgozzanak, jobban érezzék magukat, jobban érezzék azt a munkát, hogy mit kell nekik csinálni, és kicsit másképp fogjuk csinálni, mint az elődeink, és ismerem a problémákat, mert nagyon sok levelet kaptam már, nagyon sok kollégával beszéltem már, és én a végrehajtás szintjén szeretném ezt.
1: Rövidesen megnyílik Jászberényben Halmai Ferenc országgyűlési képviselő irodája, tájékoztatta rádiónkat a honatja. Már összeállt az a szakmai stáb, amely segíti választókerületi munkáját. Az elmúlt időszakban több egyeztetést is lebonyolította a térség gazdasági szereplőivel, valamint az önkormányzati vezetőkkel.
2: Szeretnék majd egy rendszert kialakítani ebben az egész munkában, hiszen általában majd hétfőn, kedden parlament, én szerdán, csütörtökön szeretnék a belügyminisztériumban dolgozni. Péntek, szombat, vasárnap nyilván a választókerületem, de ezt azt gondolom, hogy ennek ki kell még alakulnia, és folytattam már egyes vállalkozókkal, egyesekkel egyeztetéseket, mik azok a problémák, önkormányzatokkal, hiszen a jöszülés az most volt nem olyan régen, ott azért a 20 önkormányzattal leültem, és ott átbeszéltük a múltat és a jövőt, illetve a jelent is. Körvonalazódik a stábon, egy személy már biztos, mégpedig a volt kampányfőnököm, aki most kabinetfőnököm lesz, ő Mátai Judit, és igazából ő lesz az összekötetés, összekötő, aki nézi át majd a levelezéseimet, válaszol bizonyos kérdésekre, szervezi a találkozóimat, úgyhogy ő lesz az, aki az egész stábot irányítja, illetve átfogja, és természetesen a többi stábtag is lassan már körvonalazódik, nyilván a munkaszerződéseiket kell az országgyűléssel lerendezni. Lesz egy központi helyen egy irodánk, jelen pillanatban az irodát kiválasztottuk, arra várunk, hogy az országgyűlés hivatala átnézze, megnézze, és rábólincson, és utána be tudjuk rendezni, és utána nagy tisztelettel várjuk a választópolgárokat oda, hiszen úgy fogjuk előkészíteni, hogy minden nap lesz ott valaki egy bizonyos időben, és természetesen ott fogom tartani a fogadó óráimat is.
0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.

0: Dél lesz hamarosan, Zsúpos Áginak adom át a stafétát, 14 órától indul ma is a délutáni műszak, Ági pedig most is hoz egy kis ízelítőt az adás tartalmából. Szia Ági!
1: Szia Zsolt! Új hónap, új hét, én pedig teljes gőzzel készülök a mai délutáni műszakra, beszélünk majd arról, hogy ma van a tej világnapja, miért érdemes tejet fogyasztani. 100 éves lenne ma Marilyn Monroe, ugyanis éppen 100 éve született 1926. június 1-én, de beszélni fogunk arról is, hogy az újrakezdés egy tanulható képesség, hogy apró gesztusokkal is erősíthetőek a kapcsolataink, nem kell nagy dolgokra gondolni, illetve szó lesz arról is, hogy a tudat az agy egyik legnagyobb rejtője, úgyhogy elmondom majd a hallgatóknak, mit tudok róla. 2-től este 6-ig érdemes lesz továbbra is a Trio FM-et választani, mert hamarosan startol a délutáni műszak.
0: Köszönjük szépen, Ági, várunk sok-sok szeretettel, ne feledjék 14 órakor délutáni műszak Zsupos Ágival. Én mára megköszönöm figyelmüket, holnap reggel 7-kor várok mindenkit, indítsuk együtt a kedreggelt, és Pálinkás Zsoltot hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ne engedje, hogy a hőség tönkretegye az utazást. A Regát BT segít, hogy autója klímája tökéletesen hűtsön a legforróbb napokon is. Vállaljuk személyautók és haszongépjárművek klímájának töltését, szakszerű javítását, az ózongenerátoros tisztítással pedig garantáljuk a friss és baktériummentes levegőt. Éljen a remek lehetőséggel és készüljön fel a nyárra kényelmesen. Kérjen időpontot a 0630 963 0539-es telefonszámon. Szeretettel várjuk telephelyünkön, Jászteleken, a Dózsa György út 77 szám alatt. Regát BT. Hűsítő kényelem minden úton.
5: Ez volt a reklám.
6: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
7: A QFM hírei.
8: Változékony időre számíthatunk. A cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét támadta egymást a hétvégén az Egyesült Államok és Irán, annak ellenére, hogy a konfliktus lezárásáról továbbra is folynak a tárgyalások. Az amerikai haderő légvédelmi rendszerekre és egy földi irányítóállomásra mért csapást. Válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vizek felett lelőtt egy amerikai pilóta nélküli repülőgépet, majd egy amerikai légibázist is bombázott. Donald Trump amerikai elnök tegnap este közölte, hogy Irán meg akar állapodni, míg Masoud Pezeshkian iráni elnök új vezetési módszert szorgalmazott, és bevonná az ország vezetésébe a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. A részleges szesztilalmat kísérleti jelleggel két kerületben már ősszel bevezették. A tapasztalatok szerint az érintett területeken ugyan 37%-kal csökkent a bűnözés, a szomszédos negyedekben viszont nőtt. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel, vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket. Az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap, többfelé lesz zápor, zivatar. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné királyéva. Folytatódott a Jászberényi Tudatos Öregedés Beszélgetések program sorozat, melynek célcsoportja az aktív, középkorú és idősebb korosztály. A Tudatos Öregedés Alapítvány által életre hívott kezdeményezés a testi-lelki egészség megőrzésére és az öngondoskodásra fókuszál. A harmadik beszélgetésen arról volt szó, hogyan érdemes táplálkozni a változókorban, és hogyan alakíthatjuk át étkezési szokásainkat. Elhangzott, hogy a helytelen táplálkozás számos betegség, például a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a daganat vagy a zsírmáj kialakulásában szerepet játszik, ugyanakkor tudatossággal ezek jelentős része megelőzhető. Egészséges táplálkozással a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata akár 30-40%-kal, a cukorbetegségeké 50-70%-kal is csökkenthető, mentális egészségünk pedig 20-30%-kal javítható. A szervezők a programba helyi vállalkozókat is bevontak, akik egészséges finomságokkal készültek. Közösségi eseményre került sor Jászberényben, a Réhely utcában, az Interreg Central Europe program keretén belül, amely az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg Jászberény több helyszínén. A projekt során az Egymi diákjai az utca egyik árok szakaszán megvalósuló úgynevezett bioszvél módszer kivitelezési munkájhoz kapcsolódó növényültetésen vettek részt. Bárcini Kulcsár Júlia intézményvezető.
7: Mi nagyon nagy gondot fordítunk a környezeti nevelésre, a fenntarthatóság pedagógiájára, és működtettünk ökoszakköröket, ökocsoportokat, ami keresztül a gyerekek elsajátíthatják, hogy hogyan tudnak segíteni a környezetért, mit tudnak tenni ők maguk is. És talán ez az egyetlen egy olyan igazi pont, amiben maximálisan kiteljesedhetnek, és tulajdonképpen olyan sikereket érhetnek el, mint a többi gyermek. Mi iskolakertet is működtetünk az intézményben, és az iskolakertünkben különféle növényszaporításokat végzünk, és ezekből a növényekből a gyerekek hazavisznek, elültetik, és ők pedig otthon vállalnak felelősséget érte. Azon kívül az iskolánk profiljába vág még, hiszen a készségfejlesztő iskolában moduláris képzés folyik, és ott kert- és parkápoló, növénytermesztő, udvaros modulokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, és ezért is tettem én arra ígéretet, hogy a most elültetett növényekért felelősséget fogunk vállalni, és mint egy védnökséget, és a gyerekeknek gyakorlóhelyként is szolgálni fog ez a terület, és én bízom benne, hogy az itt élő lakosság is kedvet kap ahhoz, hogy óvja és védje a környezetét.
6: Az eseményen Budai Lórend polgármester is köszönetet mondott a programban résztvevőknek.
8: Egy polgármester egy város életében azért vannak olyan döntések, lépések, amelyek hosszú távon hozzák meg az eredményt, és azt hiszem, hogy egy jó polgármester legalábbis azt gondolom hosszú távon tervez, és nem csak választástól választásig szeretné jó döntéseket hozni. Na ez is egy ilyen, hogy volt egy lehetőségünk, amit köszönök szépen Zsuzsáiknak és mindenkinek, aki a hivatalban segített ebben, hogy igyekezzünk az egyre kevesebb csapadékvízzel valamit tenni, hogy kicsikét tegyünk a környezetünkért. És előre is köszönöm a felajánlást, hogy a gondozásban is segít az iskola, a tutorgondozás is legalább olyan fontos.
6: A Réhely utcában megvalósuló projekt lényege, hogy növényzettel, talajjal és kavics ágyjal tisztítja és szikkasztja az esővizet, tulajdonképpen egy olyan növényesített árok, amelynek feladata esővíz összegyűjtése és megszűrése, helyben tartása és ezzel a csatornahálózat terhelésének csökkentése, mondta a rádiónak Alvári Csaba főépítész, aki arról is beszámolt, hogy egy nagyszabású, másfél éve futó programról van szó, melynek egyik eleme a Fehértői útnál megvalósuló beruházás volt.
9: Ez a projekt úgy néz ki, hogy több tevékenységből áll, ahol most vagyunk, és amit ma csinálunk, ez gyakorlatilag már a záró aktusa, de ezt megelőzte még a Fehértői úton. az a bizonyos vízmegtartó tó, vagy inkább területnek a létesítése. Most pedig a Réhely utcában vagyunk, és itt a csapadékhoz elvezető árok szélesítésével, illetve részleges talajcseréjével és növényesítésével fogjuk szélállapotot létrehozni, amely olyan közeget biztosít, ahol a csapadékvíz jobban be tud szivárolni. Tehát minden ilyen lépésünk a fehértúji úti is, mert ez is azt a célt szolgálja, hogy a csapadékvízből lehetőleg az eddigi nullához képest lényegesen többet tudunk talajban tartani. Tudni kell erről az egészről, hogy ez egy Európai Uniós finanszírozású projekt, és túl azon, hogy mondjuk fizikálisan megvalósítunk valamit, jelesül itt ezt az árok szélesítés, illetve növényesítés, vagy a fehértúji úti tavacskának nevezett területet, azon túl rengeteg egyéb kötelező tevékenység kapcsolódik hozzá. Tehát ebben benne van a tudás átadása, a tudás megszerzése. Ennek érdekében kollégák is utaztak már a projektben, mihez nemzetközi projekt a résztvevő partnerekhez, Cseske Bugyajovicétől elkezdve Padován keresztül máshova is, és ők is jönnek meg ide hozzánk egyébként a közeljövőben, azért, hogy bemutatassuk a partnereknek, hogy mi mit csináltunk ezen a projekten.
6: Alvári Csaba főépítész reményét fejezte ki, hogy a jövőben több hasonló projektet is el tud indítani az önkormányzat saját forrásból, és szorgalmazzák a lakossági részvételt is ezeknél.
9: Azt gondolom, hogy előbb-utóbb eljuthatunk oda, hogy önerőből is, saját szervezésben is tudjuk ezt a részt folytatni. Én a Réhely utcához például fűzök ki a reményeket, hiszen itt nincs másról szó, mint hogy az árok profilozását követően, meg talajcserét követően, ami persze pénzbe kerül, természetesen meg munkába kerül, utána magunk által elhatározott növényesítést végrehajtjuk. Most is ez zajlik, most az uniós forrásból. Szeretnénk erősíteni a lakossági részvételt, ezt pedig úgy képzeljük el, nyilván itt is látható, hogy mi történik, de úgy képzeljük el, hogy gyakorlatilag ennek a fenntartásában nem kötelező jellege, félre ne értse senki, hanem inkább önkéntes jellege. Rendezzük a környezetet, a saját környezetünket, tehát én, mint lakó, érezhetem úgy, hogy ki tudok menni oda, és akár, hogyha látok egy gyomot, akkor azt kiszedem, vagy meglocsolom a növényeket, ha éppen arról van szó. Gondozni fogjuk a területet, tehát ezt megint ne szüljön félreértés, tehát ha létrehozunk körülött, gondozni is fogjuk, de ettől a lakóknak lehetősége nyílik, akár magukénak is érezni. Ezt szeretnénk legalábbis, hogy érezzék magukénak, hiszen itt a kis mikrokörnyezetben tettünk egy olyan lépést, amely ezt a részt valamilyen szinten rendezi, díszíti, hiszen itt azért egy színes növényvilág alapul majd ki, ha megerősödik. Ennek fenntartásában nyugodtan részt lehet venni, részt vehet bárki. Ezt reméljük.
6: A kunszentmártori rendőrök ébresztettek egy helyi nőt. A megalapozott gyanú szerint ugyanis az asszony az elmúlt egy évben hetente drogot árult a városban, még fiatalkorúnak is, 3000-5000 forint per gram áron. A rendőrök az ingatlanban végzett kutatás során pénzt, kábítószerfogyasztáshoz, valamint porciózáshoz használatos eszközöket, mérlegeket, mobiltelefont foglaltak le. Előállították a dílert az ingatlanból, valamint 6 fogyasztót. A nyomozók kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a 43 éves nőt, majd őrizetbe vették, a bíróság letartóztatta. Alapvetően felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel és többfele alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet, a hőmérséklet késő este 15 és 20 fok között várható. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. We'll be right back.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Aréna udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Aréna udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Változékony időre számíthatunk, a cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét támadta egymást a hétvégén az Egyesült Államok és Irán, annak ellenére, hogy a konfliktus lezárásáról továbbra is folynak a tárgyalások. Az amerikai haderő légvédelmi rendszerekre és egy földi irányítóállomásra mért csapást. Válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vizek felett lelőtt egy amerikai pilóta nélküli repülőgépet, majd egy amerikai légibázist is bombázott. Donald Trump amerikai elnök tegnap este közölte, hogy Irán meg akar állapodni, míg Masoud Pezeshkian iráni elnök új vezetési módszert szorgalmazott, és bevonná az ország vezetésébe a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. A részleges szesztilalmat kísérleti jelleggel két kerületben már ősszel bevezették. A tapasztalatok szerint az érintett területeken ugyan 37%-kal csökkent a bűnözés, a szomszédos negyedekben viszont nőtt. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel, vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket. Az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM. Mellette szól. Thank you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: szólt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Cserbenhagyás a zebránál Jászberényben. Droghatás alatt lehetett az autóvezető, aki nagy sebességgel a szolnoki vonat elé hajtott. Jelenleg nincs rüfertőzés az újszászi kastélyotthonban, a témában a Jászság országgyűlési képviselője kért hatósági tájékoztatást. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. A Jászberényi Kossuth Lajos utcában egy helyi nő nem adott elsőbséget személygépkocsival az egyik kijelölt gyalogos átkelőhelynél az ott áthaladó biciklitoló gyalogosnak. A gépjármű megállás nélkül nekihajtott a kétkerekűnek, ami messzire repült az ütközés erejétől, tájékoztatott a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyalogos nem sérült meg, a sofőr az ütközés után megállás nélkül elhagyta a helyszínt. A rendőrök a bejelentést követően rövid időn belül azonosították az autót és annak vezetőjét. Előállították az idős asszonyt a Jászberényi rendőrkapitányságra, és cserbenhagyás vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Személygépkocsival ütközött a Szolnokról pénteken éjjel a keleti pályaudvarra tartó vonat sűsápon a Kiskókai utcai fény és félsorompóval ellátott átjáróban. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint az autóban utazók mindannyian kiestek a járműből a baleset következtében. Az autós figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést és a Szolnok felől Budapest irányába közlekedő vonat elé hajtott. Az autóban utazó három férfi azonosítása sok időbe telt, végül a hatóságok szerint egy 26, egy 29 és egy 32 éves személy halt meg a balesetben. A 30 éves Suzuki Swift a felismerhetetlenségig összetört, az áldozatok az ütközés után kirepültek az autóból, mindhárman szörnyet haltak már akkor, amikor az autót szétroncsolta a mozdony. A térségben nagyon nagy a drog probléma, a sofőr is drog hatása alatt lehetett, ezért próbált meg nagy sebességgel, tilos jelzésen át a sorompót kikerülve a vonat elé átszáguldani, mondta a Blicknek a település polgármestere. Lakossági megkeresések nyomán kért tájékoztatást az újszászi kastély otthon helyzetéről Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője. A hatósági vizsgálat szerint az intézményben korábban előfordult rüfertőzéses eseteket kezelték. Halmai Ferenc közösségi oldalán közzétett tájékoztatásában arról számolt be, hogy lakossági bejelentések után vette fel a kapcsolatot a hatóságokkal, mivel többen attól tartottak, az otthonban ismét megjelent a rüfertőzés. A képviselők közölte, a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kormányhivatal szolnoki járási hivatalának népegészségügyi osztálya vizsgálódott. Kiderült, tavaly decemberben érkezett bejelentés arról, hogy az intézményből kórházi kezelésre került gondozottak között több rüfertőzéses esetet észleltek. Ezt követően helyszíni ellenőrzést és járványügyi vizsgálatot folytattak le. A vizsgálat megállapította, hogy az érintett esetek kezelése azonnal megkezdődött, majd idén januárban az intézmény valamennyi gondozottját szűrésnek vetették alá. Az így feltárt eseteknél szintén haladéktalanul elindították a szükséges kezeléseket. A népegészségügyi osztály szerint a fertőzés visszaszorítása érdekében fertőtlenítési munkálatokat végeztek, valamint megtörtént az ágyneműk és a ruházatok kezelése is, az intézkedéseknek köszönhetően pedig április óta nem fordult elő újabb fertőzés az intézményben. Halmai Ferenc hangsúlyozta, a helyzetet továbbra is figyelemmel kíséri, és amennyiben újabb információ érkezik az ügyben, arról tájékoztatja a lakosságot. A nyomozók gyanúja szerint egy 47 éves jászapáti asszonya lakásán értékesített kristályt fiatalkorú és felnőtt fogyasztóknak. A rendőrök elfogták, éppen két vevő tartózkodott nála. A díler melltartójában találtak alufóliába csomagolt droggyanús anyagot, a nő szexuális szolgáltatást is nyújtott, amit egy online oldalon hirdetett, két jászapáti kuncsapját és több százezer forinttal károsította meg látogatása során. Emiatt két rendbeli lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként a jászapáti rendőrös munkatársai. A terjesztés miatt két rendbeli kábítószerkereskedelem gyanúja miatt vették őrizetbe a nyomozók, és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Híreinkben sport. A hétvégén befejeződött a Jász-Nagykunszolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályának idei küzdelem sorozata. Nagy meglepetésre 2-0-ás vezetés után Jászberény kikapott Abátszalókon, de a második helyet így is megtartotta, mivel Kenderes is vereséget szenvedett. Eredmények: Abátszalók Jászberény 3-2, Szolnoki MÁV Kenderes 5-2, Tószeg Jászfényszaru 2-8, János Hida Mezőtúr 0-4. Alapvetően felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel és többfele alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet, a hőmérséklet késő este 15 és 20 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
4: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65/A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. A cégek még ma évfélig fizethetik be adójukat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmibevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. A jegybank elnökével egyeztetett a kormányfő. Magyar Péter konstruktívnak nevezte a Varga Mihállyal történt megbeszélést, és azt mondta, az ország jövője érdekében elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, ezért a kormány stratégiai partnerként tekint a Nemzeti Bankra. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A pihenőidőt befolyásoló, rejtett kapcsolót találtak a NAV munkatársai egy LED kamionban. A járművet túlsúly miatt vizsgálták át alaposan az Arnóti mérlegállomáson, és akkor találták meg a tiltott eszközt, amellyel vezetés közben is pihenőidőt jelzett a tahográf. A pénzügyőrök a kapcsolóberendezést lefoglalták, és 740.000 forint bírságot szabtak ki, amit a külföldi fuvarozó meg is fizetett. Holnaptól ezen a héten hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Késő délutántól csökken a felhőzet, és holnap már mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Június 1-e van, most már tényleg nem lehet megkerülni, hivatalosan is indul a nyár. Egyébként hétfő van, úgyhogy a hét is indul, illetve a tündék ünnepelnek, köszöntsék őket. A Tünde Vörös Marti Mihály alkotta a Tündér szóból Csongori és Tünde című drámai költeményében, ezt pedig szerintem mindenki ismeri. Ebben az órában beszélünk majd arról, hogy ma van a tejvilágnapja, és az újrakezdés, igenis, egy tanulható képesség. 06 30 301 22 77 marad az SMS Viber elérhetőségünk, úgyhogy nyugodtan használják ezt is, hogyha kérdésük van, vagy megosztanának velem valamit, én pedig indulok teljes gőzzel, hogy megpörgessem a munkaidő 14 óra után például Ray Daltonnal, ez lesz a Blood Running, én pedig Zsupa Sági vagyok, tartsanak velem!

77 Trio FM melletted szól. Június 1-e van a tej világnapja, tudták? Arra hívják fel a figyelmet, hogy a tej sok országban alapvető élelmiszer. Nem csak kalciumot tartalmaz, hanem jó minőségű fehérjét, foszfort, káliumot és B12 vitamint is. Ezek a tápanyagok hozzájárulnak a csontok, a fogak egészségéhez, az izom működéséhez, valamint a kiegyensúlyozott étrendhez is. A tejtermékek közül a naturjogurt és a kefir is hasznos választás lehet, mert könnyen beilleszthető a mindennapokba. A gyerekeknél a növekedés, felnőtteknél pedig a csonttömeg megőrzése miatt lehet fontos a megfelelő kalciumbevitel. Érdemes a hozzáadott cukrot tartalmazó tejitalok helyett inkább a natur változatokat választani. Fontos viszont a mértékletesség és az is, hogy aki laktóz érzékeny vagy tejfehérje allergiás, annak más megoldást kell keresnie. A tej tehát nem csodaszer, de sokak étrendjében értékes tápanyagforrás. Mihel, Tejlóval folytatjuk, tartsanak velem!

0: Trio FM.
1: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Melletted szól.
2: Kingston, let's go.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Az újrakezdés igenis tanulható képesség. Erről is szó lesz még ebben az órában, de előtte 14:30 után jönnek a friss jársági hírek, és minden, ami az itt élőket érdekelheti, úgyhogy ne menjenek sehová. A friss jársági hírek után pedig Katy Perry zenél, tavaly előtti nagy kedvence a Woman's World.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Újra érkezik a harmadik Mindegy Fesztivál Jászberénybe. 3 nap inspiráció, közösségi élmény és valódi feltöltődés a rohanó hétköznapok helyett. Több mint 30 előadás, workshop, jóga, koncert és önismereti program vár rád a jászság szívében. A családokat gyermekprogramokkal és vidám lufi bohóccal is várjuk. Június 5-e, 6-a, 7-e. Mindegy fesztivál, ahol végre magadra is jut idő. Részletek és jegyek a Mindegy Fesztivál oldalán.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Nézd csak, ott a Children's Baba bolt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
6: Komolyan? És most is visszajársz?
5: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
7: Children's Baba bolt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
8: Ez volt a reklám.
9: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Különleges környezetvédelmi és vízmegtartó projekt valósul meg a Jászberényi Réhely utcában. Nagy érdeklődés kísérte a Jászberényi Tudatos Öregedés Beszélgetések sorozat újabb rendezvényét. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnék irányába. Közösségi eseményre került sor Jászberényben a Réhely utcában, az Interreg Central Europe program keretén belül, amely az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg Jászberény több helyszínén. A projekt során az Egymi diákjai az utca egyik árok szakaszán megvalósuló úgynevezett bioszvél módszer kivitelezési munkájához kapcsolódó növényültetésen vettek részt. Bárcini Kulcsár Júlia intézményvezető.
11: Mi nagyon nagy gondot fordítunk a környezeti nevelésre, a fenntarthatóság pedagógiájára, és működtettünk ökoszakköröket, ökocsoportokat, ami keresztül a gyerekek elsajátíthatják, hogy hogyan tudnak segíteni a környezetért, mit tudnak tenni ők maguk is. És talán ez az egyetlen egy olyan igazi pont, amiben maximálisan kiteljesedhetnek, és tulajdonképpen olyan sikereket érhetnek el, mint a többi gyermek. Mi iskolakertet is működtetünk az intézményben, és az iskolakertünkben különféle növényszaporításokat végzünk, és ezekből a növényekből a gyerekek hazavisznek, elültetik, és ők pedig otthon vállalnak felelősséget érte. Azon kívül az iskolánk profiljába vág még, hiszen a készségfejlesztő iskolában moduláris képzés folyik, és ott kert és parkápoló, növénytermesztő, udvaros modulokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, és ezért is tettem én arra ígéretet, hogy a most elültetett növényekért felelősséget fogunk vállalni, és mint egy védnökséget, és a gyerekeknek gyakorlóhelyként is szolgálni fog ez a terület, és én bízom benne, hogy az itt élő lakosság is kedvet kap ahhoz, hogy óvja és védje a környezetét.
10: Az eseményen Budai Lóránt polgármester is köszönetet mondott a programban résztvevőknek.
12: Egy polgármester egy város életében azért vannak olyan döntések, lépések, amelyek hosszú távon hozzák meg az eredményt, és azt hiszem, hogy egy jó polgármester legalábbis azt gondolom hosszú távon tervez, és nem csak választástól választásig szeretné jó döntéseket hozni. Na ez is egy ilyen, hogy volt egy lehetőségünk, amit köszönök szépen Zsuzsáiknak és mindenkinek, aki a hivatalban segített ebben, hogy igyekezzünk az egyre kevesebb csapadékvízzel valamit tenni, hogy kicsikét tegyünk a környezetünkért. És előre is köszönöm a felajánlást, hogy a gondozásban is segít az iskola, a tutógondozás is legalább olyan fontos.
10: A Réhely utcában megvalósuló projekt lényege, hogy növényzettel, talajjal és kavics ágyjal tisztítja és szikkasztja az esővizet, tulajdonképpen egy olyan növényesített árok, amelynek feladata esővíz összegyűjtése és megszűrése, helyben tartása és ezzel a csatornahálózat terhelésének csökkentése, mondta a rádiónknak Alvári Csaba főépítész, aki arról is beszámolt, hogy egy nagyszabású, másfél éve futó programról van szó, melynek egyik eleme a Fehértői útnál megvalósuló beruházás volt.
13: Ez a projekt úgy néz ki, hogy több tevékenységből áll, ahol most vagyunk és amit ma csinálunk, ez gyakorlatilag már záró aktusa, ezt megelőzte még a Fehértői úton. Az a bizonyos vízmegtartó tó, vagy inkább területnek a létesítése. Most pedig a Réhely utcában vagyunk, és itt a csapadékhoz elvezető árok szélesítésével, illetve részleges talajcseréjével és növényesítésével fogjuk szivállapotot létrehozni, ami olyan közeget biztosít, ahol a csapadékvíz jobban be tud szivárolni. Tehát minden ilyen lépésünk a Fehértúji úti is, mert ez is azt a célt szolgálja, hogy a csapadékvízből lehetőleg az eddigi nullához képest lényegesen többet tudunk talajban tartani. Tudni kell erről az egész, hogy ez egy Európai Uniós finanszírozású projekt, és túl azon, hogy mondjuk fizikálisan megvalósítunk valamit, jelesül itt ezt az árok szélesítés, illetve a növényesítés, vagy a Fehértúji úti tavacskának nevezett területet, azon túl rengeteg egyéb kötelező tevékenység kapcsolódik hozzá. Tehát ebben benne van a tudás átadás, a tudás megszerzése. Ennek érdekében kollégák is utaztak már a projektben, mihez nemzetközi projekt a résztvevő partnerekhez, Cseske-Bugyajovicétől elkezdve Padován keresztül máshova is, és ők is jönnek meg ide hozzánk egyébként a közeljövőben, azért, hogy bemutatassuk a partnereknek, hogy mi mit csináltunk ezen a projekten.
10: Alvári Csaba főépítész reményét fejezte ki, hogy a jövőben több hasonló projektet is el tud indítani az önkormányzat saját forrásból, és szorgalmazzák a lakossági részvételt is ezeknél.
13: Azt gondolom, hogy előbb-utóbb bejuthatunk oda, hogy önerőből is, saját szervezésben is tudjuk ezt a részt folytatni. Én a Réhely utcához például fűzök ki a reményeket, hiszen itt nincs másról szó, mint hogy az árok profilozását követően, meg talajcserét követően, ami persze pénzbe kerül természetesen, meg munkába kerül, utána magunk által elhatározott növényesítést végrehajtjuk. Most is ez zajlik, csak most az uniós forrásból. Szeretnénk erősíteni a lakossági részvételt, ezt pedig úgy képzeljük el, nyilván itt is látható, hogy mi történik, de úgy képzeljük el, hogy gyakorlatilag ennek a fenntartásában nem kötelező jelleggel félre ne értse senki, hanem inkább önkéntes jelleggel. Rendezzük a környezetet, a saját környezetünket, tehát én, mint lakó, érezhetem úgy, hogy ki tudok menni oda, és akár, hogyha látok egy gyomot, akkor azt kiszedem, vagy meglocsolom a növényeket, ha éppen arról van szó. Gondozni fogjuk a területet, tehát ez megint ne szüljön félreértés, tehát ha létrehozunk körületet, gondozni is fogjuk, de ettől a lakóknak lehetősége nyílik, akár magukénak is érezni. Ezt szeretnénk legalábbis, hogy érezzék magukénak, hiszen itt a kis mikrokörnyezetben tettünk egy olyan lépést, amely ezt a részt valamilyen szinten rendezi, díszíti, hiszen itt azért egy színes növényvilág alapul majd ki, ha megerősödik. Ennek fenntartásában nyugodtan részt lehet venni, részt vehet bárki. Ezt reméljük.
10: Folytatódott a Jászberényi Tudatos Öregedés Beszélgetések program sorozat, melynek célcsoportja az aktív, középkorú és idősebb korosztály. A Tudatos Öregedés Alapítvány által életre hívott kezdeményezés a testi-lelki egészség megőrzésére és az öngondoskodásra fókuszál. A harmadik beszélgetésen arról volt szó, hogyan érdemes táplálkozni a változókorban, és hogyan alakíthatjuk át étkezési szokásainkat. Elhangzott, hogy a helytelen táplálkozás számos betegség, például a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a daganat vagy a zsírmáj kialakulásában szerepet játszik, ugyanakkor tudatossággal ezek jelentős része megelőzhető. Egészséges táplálkozással a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata akár 30-40%-kal, a cukorbetegségeké 50-70%-kal is csökkenthető, mentális egészségünk pedig 20-30%-kal javítható. A szervezők a programba helyi vállalkozókat is bevontak, akik egészséges finomságokkal készültek. A kunszentmártori rendőrök ébresztettek egy helyi nőt, a megalapozott gyanú szerint ugyanis az asszony az elmúlt egy évben hetente drogot árult a városban, még fiatalkorúnak is, 3000-5000 forint per gram áron. A rendőrök az ingatlanban végzett kutatás során pénzt, kábítószerfogyasztáshoz, valamint porciózáshoz használatos eszközöket, mérlegeket, mobiltelefont foglaltak le, előállították a dílert az ingatlanból, valamint 6 fogyasztót. A nyomozók kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a 43 éves nőt, majd őrizetbe vették, a bíróság letartóztatta. Alapvetően felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel és többfele alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet, a hőmérséklet késő este 15 és 20 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Mindannyian kerülhetünk olyan életszakaszba, amikor úgy érezzük, kisiklott a történetünk. Egy vesztesség, betegség, munkahelyváltás vagy családi krízis felboríthatja azt a képet, amit magunkról és a jövőnkről őrzünk. A lényeg nem az, hogy az élet mindig egyenes vonalban haladjon, mert ez ritkán igaz. A nagy változásoknak többnyire van egy búcsú szakasza, egy zavaros közepe és egy új kezdete. Érdemes azzal kezdeni, amihez épp erőnk van, az érzéseink elfogadásával, apró új szokások kipróbálásával, vagy azzal, hogy segítséget kérünk. A változás feldolgozásában az is segíthet, ha újra elmeséljük a saját történetünket. Mi történt velünk, mit tanultunk belőle, és merre indulhatunk tovább? Zola is tudna mesélni, de most inkább helyette énekel Sehova se passzolok című tavalyi nagy kedvencét.

97.7 Trio FM melletted szól. Végére értünk egy újabb órának, a délutáni műszak első felvonásának. Tartsanak velünk a továbbiakban is, mert csak a legjobbakat ígérhetem, és persze, hogy pörgetjük a munkaidőt a Tündék névnapján. Lorraine és a Euphoria biztosan szól majd 15 óra után, előtte viszont jönnek a friss hírek és a rövid reklám.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac tére. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
6: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Exceed modellet készletről azonnal a Jépi Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a Jépi Autó szalonjában vagy online jepiauto.hu per Kia oldalon.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. A cégek még mai félig fizethetik be adójukat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmibevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Több 100 millió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglaláson túl két gyanúsítottat is elfogtak. A cégeknek mai félig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Holnaptól, ezen a héten, hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műsor.

97.7 Trio FM mellettet szól. Június 1-e van, kezdünk egy új hónapot, és ez egy új hetet, mert egy hétfő van. A Tündék névnapja, ne felejtsék el őket köszönteni. Nem csak a tej világnapját ünnepeljük a mai napon, de éppen ma 100 éve született Marilyn Monroe, vagyis ma lenne kereken 100 éves az ikon, illetve beszélünk majd arról is, hogy az ingerlékenység mögött gyakran tartós feszültség áll, és ezt bizony kezelni kell. A 06 30 301 22 77-es SMS Viber elérhetőségünkön engem is elérnek. Tudnak írni, ha kérdésük van, vagy hozzászólnának a nap témáihoz. Addig viszont 15 óra után Peggy Gou zenél, és az It Goes Like Na Na Na.

97.7 Trio FM melletted szól. Vannak időszakok, amikor mindenki türelmetlenebb, de ha valaki hónapokon át szinte állandóan ingerült, érdemes komolyan venni a jeleket. Az ingerlékenység nem csak rossz hangulat, ilyenkor az ember a kisebb kellemetlenségekre is túl erősen reagál. Könnyebben bánt meg másokat, és nehezebben tud a fontos dolgokra figyelni. A tartós feszültség mögött állhat kimerültség, szorongás, depresszió vagy kezeletlen stressz is. A környezetnek érdemes nyugodtan nem vádlón jelezni, ha a másik hangulata már rájuk is hat. Segíthet a hála gyakorlása, a tudatos légzés, vagy az, ha az illető más szemszögből próbál ránézni a helyzetére. Ha az ingerlékenység tartós és erős, szakember segítségére is szükség lehet. Gnarls Barkley zenél, ez lesz a Crazy.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jók, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

Vártok addig, hogy újnak élje meg a sokadik randit. Vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg. Összebilincse,

7-7 Trio FM melletted szól. Tudták, hogy éppen ma lenne 100 éves Marilyn Monroe? Emlékezünk majd rá, és természetesen mondok néhány érdekességet róla az óra második felében, de előtte 3:30 után jöjjenek a friss jássági hírek. Minden, ami az itt élőket érdekelheti a környékről, Kisnémetné király Évától. Rövid reklám, majd Sam Smith-i zenéhez lesz az I'm Not Here to Make Friends.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Ne engedje, hogy a hőség tönkretegye az utazást. A Regát BT segít, hogy autója klímája tökéletesen hűtsön a legforróbb napokon is. Vállaljuk személyautók és haszongépjárművek klímájának töltését, szakszerű javítását, az ózongenerátoros tisztítással pedig garantáljuk a friss és baktériummentes levegőt. Éljen a remek lehetőséggel és készüljön fel a nyárra kényelmesen. Kérjen időpontot a 0630 963 0539-es telefonszámon. Szeretettel várjuk telephelyünkön, Jászteleken, a Dózsa György út 77 szám alatt. Regát BT. Hűsítő kényelem minden úton.
4: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
5: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Lakossági megkeresések nyomán kért tájékoztatást az újszászi kastély otthon helyzetéről Halmai Ferenc ajánlásság országgyűlési képviselője. A hatósági vizsgálat szerint az intézményben korábban előfordult rüffertőzéses eseteket kezelték. Halmai Ferenc közösségi oldalán közzétett tájékoztatásában arról számolt be, hogy lakossági bejelentések után vette fel a kapcsolatot a hatóságokkal, mivel többen attól tartottak, az otthonban ismét megjelent a rüffertőzés. A képviselők közölte, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal szolnoki járási hivatalának népegészségügyi osztálya vizsgálódott. Kiderült, tavaly decemberben érkezett bejelentés arról, hogy az intézményből kórházi kezelésre került gondozottak között több rüffertőzéses esetet észleltek. Ezt követően helyszíni ellenőrzést és járványügyi vizsgálatot folytattak le. A vizsgálat megállapította, hogy az érintett esetek kezelése azonnal megkezdődött, majd idén januárban az intézmény valamennyi gondozottját szűrésnek vetették alá. Az így feltárt eseteknél szintén haladéktalanul elindították a szükséges kezeléseket. A népegészségügyi osztály szerint a fertőzés visszaszorítása érdekében fertőtlenítési munkálatokat végeztek, valamint megtörtént az ágyneműk és a ruházatok kezelése is, az intézkedéseknek köszönhetően pedig április óta nem fordult elő újabb fertőzés az intézményben. Halmai Ferenc hangsúlyozta, a helyzetet továbbra is figyelemmel kísér, és amennyiben újabb információ érkezik az ügyben, arról tájékoztatja a lakosságot. A Jászberényi Kossuth Lajos utcában egy helyi nő nem adott elsőbséget személygépkocsival az egyik kijelölt gyalogos átkelőhelynél az ott áthaladó biciklitoló gyalogosnak. A gépjármű megállás nélkül nekihajtott a kétkerekűnek, ami messzire repült az ütközés erejétől, tájékoztatotta Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyalogos nem sérült meg, a sofőr az ütközés után megállás nélkül elhagyta a helyszínt. A rendőrök a bejelentést követően rövid időn belül azonosították az autót és annak vezetőjét. Előállították az idős asszonyt a Jászberényi rendőrkapitányságra, és cserbenhagyás vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Személygépkocsival ütközött a Szolnokról pénteken éjjel a keleti pályaudvarra tartó vonat sűsápon a Kiskókai utcai fény és félsorompóval ellátott átjáróban. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint az autóban utazók mindannyian kiestek a járműből a baleset következtében. Az autós figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést és a Szolnok felől Budapest irányába közlekedő vonat elé hajtott. Az autóban utazó három férfi azonosítása sok időbe telt, végül a hatóságok szerint egy 26, egy 29 és egy 32 éves személy halt meg a balesetben. A 30 éves Suzuki Swift a felismerhetetlenségig összetört, az áldozatok az ütközés után kirepültek az autóból, mindhárman szörnyet haltak már akkor, amikor az autót szétroncsolta a mozdony. A térségben nagyon nagy a drog probléma, a sofőr is drog hatása alatt lehetett, ezért próbált meg nagy sebességgel tilos jelzésen át a sorompót kikerülve a vonat elé átszáguldani, mondta a Blicknek a település polgármestere. A nyomozók gyanúja szerint egy 47 éves jászapáti asszonya lakásán értékesített kristályt fiatalkorú és felnőtt fogyasztóknak. A rendőrök elfogták, éppen két vevő tartózkodott nála. A díler melltartójában találtak alufóliába csomagolt droggyanús anyagot. A nő szexuális szolgáltatást is nyújtott, amit egy online oldalon hirdetett. Két jászapáti kuncsapját is több százezer forinttal károsította meg látogatása során. Emiatt két rendbeli lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként a jászapáti rendőrös munkatársai. A terjesztés miatt két rendbeli kábítószerkereskedelem gyanúja miatt vették őrizetbe a nyomozók, és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Híreinkben sport. A hétvégén befejeződött a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályának idei küzdelem sorozata. Nagy meglepetésre 2-0-ás vezetés után Jászberény kikapott Abátszalókon, de a második helyet így is megtartotta, mivel Kenderes is vereséget szenvedett. Eredmények: Abátszalók Jászberény 3-2, Szolnoki MÁV Kenderes 5-2, Tószeg Jászfényszaru 2-8, János Hida Mezőtúr 0-4. Alapvetően felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel és többfele alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet, a hőmérséklet késő este 15 és 20 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. 100 éve 1926. június 1-én született Marilyn Monroe, eredeti nevén Norma Jean Baker. Nehéz gyerekkora volt, több nevelőszülőnél és árvaházban is élt, majd 16 évesen férjhez ment. A 40-es években egy hadi üzemben dolgozott, ahol felfigyelt rá egy fotós, ez indította el a modell karrierjét. Később leszerződtette a 20th Century Fox, és aztán, ahogy mindenki ismerte, Marilyn Monroe néven vált ismerté. A szőkék előnyben a Hogyan házasodik egy milliómos, a 7 évi vágyakozás és a Van, aki forrón szereti. Hollywood egyik legnagyobb sztárjává tették. Monroe egyszerre volt filmikon, szexszimbólum és törékeny személyiség. 1962-ben hunyt el, de alakja máig a popkultúra része. Azt hiszem, így lesz ez Christina Aguilera-val is, aki sokszor úgy is öltözködik, és úgy jelenik meg, amit valószínűleg Monroe inspirált. Ő következik most a Maroon 5-val, ez lesz a Moves Like Jagger.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra, ezzel pedig fél idejéhez érkeztünk a mai délutáni műszaknak, ne menjenek sehová, a következő két órában biztosan pörgetem még a munkaidőt, érdemes lesz velünk rádiózni, friss hírek jönnek, majd Bomb Sinclair és a Love Generation csendül fel az óra nyitányaként.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
2: Változékony időre számíthatunk, ismét megnyílik az Erasmus Plus program. Életben van a székesfehérvári épületomlás áldozata. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Üdvözölte Magyarország döntését a Nemzetközi Büntetőbíróság, miután a magyar kormány hivatalosan is visszavonta a szervezet alapokmányából a római statútumból való kilépési szándékát. A hágai testület közleménye szerint a lépés jelzi az ország megújult elkötelezettségét a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények büntetlenségének megszüntetése iránt, felülírva az előző kabinet még tavaly áprilisban hozott döntését. Negatív lett az ebola tesztje annak a férfinak, aki a hétvégén Kongóból érkezett a szardíniai Kajáriba. A férfit azért helyezték karanténba, mert érezte magán a betegség tüneteit. A szakemberek szerint Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött, de a betegség veszélye továbbra is magas. Az ország több régiójában kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelni tudják. Giorgia Meloni miniszterelnök azt javasolta, hogy az ebola fertőzés kiemelt téma legyen az Európai Uniós egészségügyi minisztereinek júniusi találkozóján. Életben van a székesfehérvári épületomlás áldozata, a mentők kapcsolatban állnak vele, közölte a város polgármestere. Cserpalkovics András elmondta, a vasúti pályaudvar déli oldalán egy ipari épület bontása közben omlás történt, egy ember a romok alá szorult. A katasztrófavédők megtalálták, kiszabadításán jelenleg is dolgoznak. Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. A hónap első napján és a hét első napján folytatjuk a délutáni műszakot, ugyanis június 1-je van hétfő, a Tündék névnapja. Beszélünk ebben az órában arról, hogy apró gesztusokkal is erősíthetőek a kapcsolataink, és nem kell mindent elintézni ahhoz, hogy jól éljünk. A perfekcionisták most előnyben figyeljenek. Post Malone, Morgan Wallen és az I Had Some Help készülődik itt a délutáni műszakban.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM melletted szól. A jó emberi kapcsolatok nem csak a hangulatunkra hatnak, hanem az egészségünkre is. A kutatások szerint azok, akik szorosabb kapcsolatban vannak családtagjaikkal, barátaikkal vagy közösségükkel, boldogabbak és tovább élhetnek. Ehhez nem mindig nagy változások kellenek. Segíthet, ha tudatosabban figyelünk arra, milyen történetet mesélünk magunknak másokról, és a bírálat helyett több együttérzést gyakorlunk. Fontosak az apró pozitív pillanatok is. Egy mosoly, egy kedves kérdés, vagy egy őszinte köszönet. A párkapcsolatban sokat számít, ha vita közben is emlékeztetjük magunkat arra, hogy egy oldalon állunk. A barátságokat pedig rendszeres figyelemmel, beszélgetéssel és szükség esetén egy őszinte bocsánatkéréssel lehet életben tartani. A Billie Jean érkezik, Michael Jackson egyik legnagyobb kedvence.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Hölgyeim és uraim, sokan úgy próbálják kézben tartani az életüket, hogy egyre több feladatot zsúfolnak bele, pedig ez nem jó irány, nem kell mindent elintéznünk ahhoz, hogy jól éljünk. Erről is fogunk beszélni az óra második felében, de előtte jöjjenek a friss jársági hírek, minden, ami az itt élőket érdekelheti. 4:30 után, aztán Benzombúnak átadom a terepet, még mindig nagyon imádjuk, ez a tavalyi nagy kedvence, úgyhogy abszolút a frissek közül való. Sorry, I'm here for someone else. Here for someone else. It's good to see your face, and I really hope you're doing well. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a Jépi Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a Jépi Autó szalonjában, vagy online a jepiauto.hu/kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook

0: Oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
1: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné királyéva. Folytatódott a Jászberényi Tudatos Öregedés Beszélgetések program sorozat, melynek célcsoportja az aktív, középkorú és idősebb korosztály. A Tudatos Öregedés Alapítvány által életre hívott kezdeményezés a testi-lelki egészség megőrzésére és az öngondoskodásra fókuszál. A harmadik beszélgetésen arról volt szó, hogyan érdemes táplálkozni a változókorban, és hogyan alakíthatjuk át étkezési szokásainkat. Elhangzott, hogy a helytelen táplálkozás számos betegség, például a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a daganat vagy a zsírmáj kialakulásában szerepet játszik, ugyanakkor tudatossággal ezek jelentős része megelőzhető. Egészséges táplálkozással a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata akár 30-40%-kal, a cukorbetegségeké 50-70%-kal is csökkenthető, mentális egészségünk pedig 20-30%-kal javítható. A szervezők a programba helyi vállalkozókat is bevontak, akik egészséges finomságokkal készültek. Közösségi eseményre került sor Jászberényben a Réhely utcában, az Interreg Central Europe program keretén belül, amely az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg Jászberény több helyszínén. A projekt során az Egymi diákjai az utca egyik árok szakaszán megvalósuló úgynevezett bioszvél módszer kivitelezési munkájhoz kapcsolódó növényültetésen vettek részt. Bárcini Kulcsár Júlia intézményvezető.
4: Mi nagyon nagy gondot fordítunk a környezeti nevelésre, a fenntarthatóság pedagógiájára, és működtettünk ökoszakköröket, ökocsoportokat, ami keresztül a gyerekek elsajátíthatják, hogy hogyan tudnak segíteni a környezetért, mit tudnak tenni ők maguk is. És talán ez az egyetlen egy olyan igazi pont, amiben maximálisan kiteljesedhetnek, és tulajdonképpen olyan sikereket érhetnek el, mint a többi gyermek. Mi iskolakertet is működtetünk az intézményben, és az iskolakertünkben különféle növényszaporításokat végzünk, és ezekből a növényekből a gyerekek hazavisznek, elültetik, és ők pedig otthon vállalnak felelősséget érte. Azon kívül az iskolánk profiljába vág még, hiszen a készségfejlesztő iskolában moduláris képzés folyik, és ott kert- és parkápoló, növénytermesztő, udvaros modulokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, és ezért is tettem én arra ígéretet, hogy a most elültetett növényekért felelősséget fogunk vállalni, és mint egy védnökséget, és a gyerekeknek gyakorlóhelyként is szolgálni fog ez a terület, és én bízom benne, hogy az itt élő lakosság is kedvet kap ahhoz, hogy óvja és védje a környezetét.
3: Az eseményen Budai Lórend polgármester is köszönetet mondott a programban résztvevőknek.
5: Egy polgármester egy város életében azért vannak olyan döntések, lépések, amelyek hosszú távon hozzák meg az eredményt, és azt hiszem, hogy egy jó polgármester legalábbis azt gondolom hosszú távon tervez, és nem csak választástól választásig szeretné jó döntéseket hozni. Na ez is egy ilyen, hogy volt egy lehetőségünk, amit köszönök szépen Zsuzsáiknak és mindenkinek, aki a hivatalban segített ebben, hogy igyekezzünk az egyre kevesebb csapadékvízzel valamit tenni, hogy kicsikét tegyünk a környezetünkért. És előre is köszönöm a felajánlást, hogy a gondozásban is segít az iskola, a tutorgondozás is legalább olyan fontos.
3: A Réhely utcában megvalósuló projekt lényege, hogy növényzettel, talajjal és kavics ágyjal tisztítja és szikkasztja az esővizet, tulajdonképpen egy olyan növényesített árok, amelynek feladata esővíz összegyűjtése és megszűrése, helyben tartása és ezzel a csatornahálózat terhelésének csökkentése, mondta a rádiónak Alvári Csaba főépítész, aki arról is beszámolt, hogy egy nagyszabású, másfél éve futó programról van szó, melynek egyik eleme a Fehértői útnál megvalósuló beruházás volt.
6: Ez a projekt úgy néz ki, hogy több tevékenységből áll, ahol most vagyunk, és amit ma csinálunk, ez gyakorlatilag már a záró aktusa, ezt megelőzte meg a Fehértői úton. Az a bizonyos vízmegtartó tó, vagy inkább területnek a létesítése. Most pedig a Réhely utcában vagyunk, és itt a csapadékhoz elvezető árok szélesítésével, illetve részleges talajcseréjével és növényesítésével fogjuk szivállapotot létrehozni, amely olyan közeg a biztosít, ahol a csapadékvíz jobban be tud szivárolni. Tehát minden ilyen lépésünk a Fehértúji úti is, mert ez is azt a célt szolgálja, hogy a csapadékvízből lehetőleg az eddigi nullához képest lényegesen többet tudunk talajban tartani. Tudni kell erről az egész, hogy ez egy Európai Uniós finanszírozású projekt, és túl azon, hogy mondjuk fizikálisan megvalósítunk valamit, jelesül itt ezt az árok szélesítés, illetve növényesítés, vagy a Fehértúji úti tavacskának nevezett területet, azon túl rengeteg egyéb kötelező tevékenység kapcsolódik hozzá. Tehát ebben benne van a tudás átadása, a tudás megszerzése. Ennek érdekében kollégák is utaztak már a projektben, mihez nemzetközi projekt a résztvevő partnerekhez, Cseszkebudyajovicétől elkezdve Padován keresztül máshova is, és ők is jönnek meg ide hozzánk egyébként a közeljövőben, azért, hogy bemutatásuk a partnereknek, hogy mi mit csináltunk ezen a projekten.
3: Alvári Csaba főépítész reményét fejezte ki, hogy a jövőben több hasonló projektet is el tud indítani az önkormányzat saját forrásból, és szorgalmazzák a lakossági részvételt is ezeknél.
6: Azt gondolom, hogy előbb-utóbb eljuthatunk oda, hogy önerőből is, saját szervezésben is tudjuk ezt a részt folytatni. Én a Réhely utca az például fűzök ki a reményeket, hiszen itt nincs másról szó, mint hogy az árok profilozását követően, meg talajcserét követően, ami persze pénzbe kerül természetesen, meg munkába kerül, utána magunk által elhatározott növényesítést végrehajtjuk. Most is ez zajlik, csak most az uniós forrásból. Szeretnénk erősíteni a lakossági részvételt, ezt pedig úgy képzeljük el, nyilván itt is látható, hogy mi történik, de úgy képzeljük el, hogy gyakorlatilag ennek a fenntartásában nem kötelező jellege, félre ne értse senki, hanem inkább önkéntes jellege. Rendezzük a környezetet, a saját környezetünket, tehát én, mint lakó, érezhetem úgy, hogy ki tudok menni oda, és akár, hogyha látok egy gyomot, akkor azt kiszedem, vagy meglocsolom a növényeket, ha éppen arról van szó. Gondozni fogjuk a területet, tehát ezt megint ne szüljön félreértés, tehát ha létrehozunk körülött, gondozni is fogjuk, de ettől a lakóknak lehetősége nyílik, akár magukénak is érezni. Ezt szeretnénk legalábbis, hogy érezzék magukénak, hiszen itt a kis mikrokörnyezetben tettünk egy olyan lépést, amely ezt a részt valamilyen szinten rendezi, díszíti, hiszen itt azért egy színes növényvilág alapul majd ki, ha megerősödik. Ennek fenntartásában nyugodtan részt lehet venni, részt vehet bárki. Ezt reméljük.
3: A kunszentmártori rendőrök ébresztettek egy helyi nőt. A megalapozott gyanú szerint ugyanis az asszony az elmúlt egy évben hetente drogot árult a városban, még fiatalkorúnak is, 3000-5000 forint per gram áron. A rendőrök az ingatlanban végzett kutatás során pénzt, kábítószerfogyasztáshoz, valamint porciózáshoz használatos eszközöket, mérlegeket, mobiltelefont foglaltak le. Előállították a dílert az ingatlanból, valamint 6 fogyasztót. A nyomozók kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a 43 éves nőt, majd őrizetbe vették, a bíróság letartóztatta. Alapvetően felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel és többfele alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet, a hőmérséklet késő este 15 és 20 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. We'll be right back.

97.7 Trio FM mellettet szól. Sokan úgy próbálják kézben tartani az életüket, hogy egyre több feladatot zsúfolnak a napjaikba, pedig az időnk véges. Ezért nem az a legfontosabb, hogy mindent kipipáljunk, hanem hogy a lényeges dolgokra jusson figyelem. Segíthet, ha nem végtelen listákban gondolkodunk, hanem egyszerre csak néhány fontos feladatra koncentrálunk. Érdemes előre eldönteni azt is, miben nem akarunk tökéletesek lenni. Például lehet rendetlenebb a konyha, ha közben több idő jut a családra vagy egy fontos tervre. A már elvégzett dolgokat is jó észrevenni, nem csak azt, ami még hátra van. A valódi időgazdálkodás nem a rohanásról szól, hanem arról, hogy tudatosabban választjuk meg, mire mondunk igent. Se búzi, és a good news, az például egy olyan dal, amire érdemes lesz igent mondani, tartsanak velünk a továbbiakban is.

97.7 Trio FM melletted szól. Búcsúzunk egy újabb órával, és már nyitjuk is a következőt, mert hogy a mai délutáni műszak záró etapja következik, ne menjenek sehová. Friss hírek, reklám, majd David Guetta, Teddy Swims és Stones and I közöse is felcsendül. A tavalyi év egyik legnagyobb és legpörgősebb slágere, a Gone, Gone, Gone szól, majd mutatok belőle egy rövid részletet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Változékony időre számíthatunk, ismét megnyílik az Erasmus Plus program. Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Üdvözölte Magyarország döntését a Nemzetközi Büntetőbíróság, miután a magyar kormány hivatalosan is visszavonta a szervezet alapokmányából a római statútumból való kilépési szándékát. A hágai testület közleménye szerint a lépés jelzi az ország megújult elkötelezettségét a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények büntetlenségének megszüntetése iránt, felülírva az előző kabinet még tavaly áprilisban hozott döntését. Negatív lett az ebola tesztje annak a férfinak, aki a hétvégén Kongóból érkezett a szardíniai Kajáriba. A férfit azért helyezték karanténba, mert érezte magán a betegség tüneteit. A szakemberek szerint Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött, de a betegség veszélye továbbra is magas. Az ország több régiójában kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelni tudják. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállított a magyar fővárosba. Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak. We

97.7 Trio FM melletted szól. Folytatjuk a délutáni műszakot június 1-én hétfőn a Tündék névnapján, ne felejtsék el őket köszönteni, és ebben az órában itt még a délutáni műszak utolsó felvonásában nagyon fontos témákat hoztam, például, hogy a tudat az agy egyik legnagyobb rejtélye, hát nem is fogjuk megfejteni, de pár érdekességet tudok róla mondani. És bár az előző órában már beszéltünk az emberi kapcsolatok ápolásáról, hogy mennyire nagyon fontos, én még külön kitérnék egy kicsit a barátságokra, hiszen a közeli barátságokat is gondozni kell, senki nem tud egyszerre akár több 10 vagy 150 emberrel foglalkozni, pedig egyébként, hogyha ránézünk a Facebook oldalunkra, akkor ott igencsak sok ismerős gyűlik össze, a közeli barátokra nagyon figyelni kell, hát ez lesz az egyik témánk. Rob Thomas is érkezik 17 óra után, ez a Lonely No More.

97.7 Trio FM mellettet szól. Meg fognak lepődni, de egy átlagos ember nagyjából 150 társas kapcsolatot tud egyszerre fenntartani. Ebben nem csak a legjobb barátok tartoznak bele, hanem családtagok, munkatársak, ismerősök, és azok is, akikkel rendszeresen találkozunk. A kapcsolatok azonban nem mindegy formán erősek. A legbelső körben általában egy-két igazán közeli ember van, utána következik néhány bizalmas barát, majd a tágabb baráti és ismerősi kör. A kutatások szerint a barátságok idővel gyengülhetnek, ha nem ápoljuk őket. Már 6 hónapnyi csend is elég lehet ahhoz, hogy egy jó barát távolabb kerüljön. Ezért érdemes néha tudatosan üzenni, telefonálni vagy találkozni azokkal, akik fontosak nekünk. Figyeljenek erre oda. Dave Cameron érkezik, és a Too Much.

0: Hét Trio FM melletted szól. Engem a tudományos témák legalább annyira érdekelnek, mint a szociokulturálisak, úgyhogy az óra második felében egy ilyet hoztam önöknek, a tudatról egészen pontosan, hiszen az agy egyik legnagyobb rejtélye ez, és rendkívül izgatott vagyok, hogy erről fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk, 17:30 után jönnek a friss jársági hírek, és minden, ami az itt élőket érdekelheti, hát ezért is érdemes velünk tartani. Rövid reklám is lesz, ígérem, nem tart soká. Pitbull pedig az I Know You Want Me című dalát hozza majd, de szigorúan csak a friss híreket követően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában és a jpautó.hu/30éves ajánlat oldalon.
4: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Cserbenhagyás a zebránál Jászberényben. Droghatás alatt lehetett az autóvezető, aki nagy sebességgel a szolnoki vonat elé hajtott. Jelenleg nincs rüfertőzés az újszászi kastélyotthonban, a témában a Jászság országgyűlési képviselője kért hatósági tájékoztatást. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. A Jászberényi Kossuth Lajos utcában egy helyi nő nem adott elsőbséget személygépkocsival az egyik kijelölt gyalogos átkelőhelynél az ott áthaladó biciklitoló gyalogosnak. A gépjármű megállás nélkül nekihajtott a kétkerekűnek, ami messzire repült az ütközés erejétől, tájékoztatott a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyalogos nem sérült meg, a sofőr az ütközés után megállás nélkül elhagyta a helyszínt. A rendőrök a bejelentést követően rövid időn belül azonosították az autót és annak vezetőjét. Előállították az idős asszonyt a Jászberényi rendőrkapitányságra, és cserbenhagyás vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Személygépkocsival ütközött a Szolnokról pénteken éjjel a keleti pályaudvarra tartó vonat sűsápon a Kiskókai utcai fény és félsorompóval ellátott átjáróban. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint az autóban utazók mindannyian kiestek a járműből a baleset következtében. Az autós figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést és a Szolnok felől Budapest irányába közlekedő vonat elé hajtott. Az autóban utazó három férfi azonosítása sok időbe telt, végül a hatóságok szerint egy 26, egy 29 és egy 32 éves személy halt meg a balesetben. A 30 éves Suzuki Swift a felismerhetetlenségig összetört, az áldozatok az ütközés után kirepültek az autóból, mindhárman szörnyet haltak már akkor, amikor az autót szétroncsolta a mozdony. A térségben nagyon nagy a drog probléma, a sofőr is drog hatása alatt lehetett, ezért próbált meg nagy sebességgel, tilos jelzésen át a sorompót kikerülve a vonat elé átszáguldani, mondta a Blicknek a település polgármestere. Lakossági megkeresések nyomán kért tájékoztatást az újszászi kastély otthon helyzetéről Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője. A hatósági vizsgálat szerint az intézményben korábban előfordult rüfertőzéses eseteket kezelték. Halmai Ferenc közösségi oldalán közzétett tájékoztatásában arról számolt be, hogy lakossági bejelentések után vette fel a kapcsolatot a hatóságokkal, mivel többen attól tartottak, az otthonban ismét megjelent a rüfertőzés. A képviselők közölte, a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kormányhivatal szolnoki járási hivatalának népegészségügyi osztálya vizsgálódott. Kiderült, tavaly decemberben érkezett bejelentés arról, hogy az intézményből kórházi kezelésre került gondozottak között több rüfertőzéses esetet észleltek. Ezt követően helyszíni ellenőrzést és járványügyi vizsgálatot folytattak le. A vizsgálat megállapította, hogy az érintett esetek kezelése azonnal megkezdődött, majd idén januárban az intézmény valamennyi gondozottját szűrésnek vetették alá. Az így feltárt eseteknél szintén haladéktalanul elindították a szükséges kezeléseket. A népegészségügyi osztály szerint a fertőzés visszaszorítása érdekében fertőtlenítési munkálatokat végeztek, valamint megtörtént az ágyneműk és a ruházatok kezelése is, az intézkedéseknek köszönhetően pedig április óta nem fordult elő újabb fertőzés az intézményben. Halmai Ferenc hangsúlyozta, a helyzetet továbbra is figyelemmel kíséri, és amennyiben újabb információ érkezik az ügyben, arról tájékoztatja a lakosságot. A nyomozók gyanúja szerint egy 47 éves jászapáti asszonya lakásán értékesített kristályt fiatalkorú és felnőtt fogyasztóknak. A rendőrök elfogták, éppen két vevő tartózkodott nála. A díler melltartójában találtak alufóliába csomagolt droggyanús anyagot. A nő szexuális szolgáltatást is nyújtott, amit egy online oldalon hirdetett. Két jászapáti kuncsaptját is több 100 000 forinttal károsította meg látogatása során. Emiatt két rendbeli lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként a jászapáti rendőrös munkatársai. A terjesztés miatt két rendbeli kábítószerkereskedelem gyanúja miatt vették őrizetbe a nyomozók, és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Híreinkben sport. A hétvégén befejeződött a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályának idei küzdelem sorozata. Nagy meglepetésre 2-0-ás vezetés után Jászberény kikapott Abátszalókon, de a második helyet így is megtartotta, mivel Kenderes is vereséget szenvedett. Eredmények: Abátszalók Jászberény 3-2, Szolnoki MÁV Kenderes 5-2, Tószeg Jászfényszaru 2-8, János Hida Mezőtúr 0-4. Alapvetően felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel és többfele alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet, a hőmérséklet késő este 15 és 20 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

97.7 Trio FM melletted szól. A tudomány egyik nagy kérdése ma is az, hogyan lesz az agy működéséből tudatos élmény. Az altatás példája jól mutatja, amennyire különleges állapotról van szó. Mély altatásban az ember nem alszik egyszerűen, hanem ideiglenesen, megszűnik számára a tapasztalás. Nincs időérzék, nincs álom, nincs én. Ez azért izgalmas, mert a tudat nem csak gondolatokat jelent, hanem azt is, hogy valaki első személyben éli meg a világot. A kutatók szerint az agy több milliárd idegsejtjének összehangolt működése hozza létre ezt az élményt, de a pontos magyarázat még hiányzik. A kérdésnek orvosi és etikai jelentősége is van, például az altatásnál, kómánál vagy mesterséges intelligenciánál. Úgyhogy erre még várunk egy picit, amíg a nálam sokkal, de sokkal okosabb emberek megoldást találnak rá. Lady Gaga érkezik addig is, és a The Dead Dance nem tud mellé nyúlni, ha slágerekről van szó.

97.7 Trio FM mellettet szól. Mára véget ért a délutáni műszak, de ne csüggedjenek, szerdán érkezem ismét, 2-től este 6-ig a szokott időpontban. Friss, érdekes témákkal és természetesen a legjobb dalokkal, amik megpörgetik a munkaidőt. Köszönöm, hogy ma velünk rádióztak, és hogy az elmúlt néhány órában itt voltak velünk. Holnap reggel már Pálinkás Zsolt ébreszti önöket. Még a búcsúdalom Tate McRae-től szól majd, ez a Just Keep Watching, egy tavalyi nagy kedvenc, aztán friss hírekkel folytatjuk. Legyen nagyon szép estéjük, vigyázzanak magukra, és vigyázzanak egymásra. Zsupos Ági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Toruckai László vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmibevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. Toruckai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Toruckai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki a járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállított a magyar fővárosba. Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: információk a jársák szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.
1: Mint a Trió rádióból értesülhettek róla, a belügyminisztérium parlamenti államtitkárává nevezték ki Halmai Ferencet, a jársák országgyűlési képviselőjét. Pályafutását a határőrségnél kezdte kiképző szakasz parancsnokként, majd több mint 3 évtizeden át a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság kötelékében dolgozott. Volt alosztályvezető helyettes Jászárokszállás és Jásztadány rendőrőrsének parancsnoka, majd a Jászberényi rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője 2008 és 2013 között a Jászberényi, 2013 és 2023 között a tiszafüredi rendőrkapitányság vezetőjeként önálló munkáltatói jogkörrel irányított rendőri szervezeteket. Végzettségét a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, a Rendészeti Főiskolán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerezte. Halmai Ferenc rádiónak elmondta, parlamenti államtitkárként a törvény előkészítő munka, a minisztérium és az országgyűlés közötti kapcsolattartás lesz az egyik legfontosabb feladata.
2: Ki kell alakítani a rendszert, amiben én ezt az államtitkárságot irányítani szeretném. És a parlamenti államtitkárnak a feladata az, hogy a parlamenttel összekötetésben legyen, a belügyminisztériumnak azokat a javaslatait, törvényjavaslatait, jogszabálymódosításait, vagy egyáltalán bármi olyan, ami akár egy választ képviselőnek, azokat mi összeállítjuk, a parlamenti államtitkárság, hát ezt régen politikai államtitkárságnak is hívták, parlamenti államtitkárnak is mikor, hogy, sőt miniszter helyettesnek is valamikor, és ezeket az anyagokat összeállítva kell a parlamenthez elküldeni, ott, ha a miniszter úr nem ér rá, akkor nekem képviselnem, esetleg nekem kell válaszolnom a kérdésekre. Van egy rendészeti államtitkár, aki nyilván a rendészeti dolgokat fogja össze, van a közigazgatási államtitkár, aki a közigazgatási részét, tehát a gazdasági, a humán, stb. Ezeket a részét fogja össze, és nekem pedig a parlamenttel összes olyan feladat, ami azzal kapcsolatos, ez az enyém.
1: Halmai Ferenc rádiónak elmondta, a belügyminiszter kérésére már összeállított egy azonnali intézkedési listát, amely elsőként a rendőrségi állomány munkakörülményeinek javítását segíti elő.
2: Én a rendőrségnél is a végrehajtásban dolgoztam, és nekem elsődleges a végrehajtó állományok, akik tulajdonképpen a végeken dolgoznak, kollégák, azoknak a helyzetének a javítása, az ő munkájuknak az észszerűbbé tétele. Nyilván én majd 40 évig a végrehajtásban dolgoztam is, én ezt fogom képviselni itt is. Nyilván az irányokat, azokat a miniszter úr és én fogjuk alapvetően meghatározni, feladatok végrehajtása az pedig a szakállamtitkárságoknál lesz, és én igyekszem ezt a fajta hozzáállást képviselni, ami még egyszer mondom, a végrehajtói állomány szemszögéből lesz jó, és természetesen nyilván a választó polgároké is, hiszen ez egyértelmű. Miniszter úr kér tőlem listát, hogy mi az, amivel tudnánk az első időkben is, és utána majd folyamatosan javítani a rendőrségnek a helyzetét, vagy legalábbis lehessen egy érezhető javulás a végrehajtói állománynak a működésében, a körülményeinek a javításában, tehát hogy normálisabb körülmények között dolgozzanak, jobban érezzék magukat, jobban érezzék azt a munkát, hogy mit kell neki csinálni, és kicsit másképp fogjuk csinálni, mint az elődeink, és ismerem a problémákat, mert nagyon sok levelet kaptam már, nagyon sok kollégával beszéltem már, és én a végrehajtás szintjén szeretném ezt.
1: Rövidesen megnyílik Jászberényben Halmai Ferenc országgyűlési képviselő irodája, tájékoztatta rádiónkat a honatja. Már összeállt az a szakmai stáb, amely segíti választókerületi munkáját. Az elmúlt időszakban több egyeztetést is lebonyolította a térség gazdasági szereplőivel, valamint az önkormányzati vezetőkkel.
2: Szeretnék majd egy rendszert kialakítani ebben az egész munkában, hiszen általában majd hétfőn, kedden parlament, én szerdán, csütörtökön szeretnék a belügyminisztériumban dolgozni, péntek, szombat, vasárnap nyilván a választókerületem, de ezt azt gondolom, hogy ennek kell még alakulnia, és folytattam már egyes vállalkozókkal, egyesekkel egyeztetéseket, mik azok a problémák, önkormányzatokkal, hiszen a jöszülés az most volt nem olyan régen, ott azért a 20 önkormányzattal leültem, és ott átbeszéltük a múltat és a jövőt, illetve a jelent is, körvonalazódik a stábon, egy személy már biztos, mégpedig a volt kampányfőnököm, aki most kabinetfőnököm lesz, ő Mátai Judit, és igazából ő lesz az az összekötő, aki nézi át majd a levelezéseimet, válaszol bizonyos kérdésekre, szervezi a találkozóimat, úgyhogy ő lesz az, aki az egész stábot irányítja, illetve átfogja, és természetesen a többi stábtag is lassan már körvonalazódik, nyilván a munkaszerződéseiket kell az országgyűléssel lerendezni. Lesz egy központi helyen egy irodánk, jelen pillanatban az irodát kiválasztottuk, arra várunk, hogy az országgyűlés hivatala átnézze, megnézze, és rábólint kapcsoljon, és utána be tudjuk rendezni, és utána nagy tisztelettel várjuk a választópolgárokat oda, hiszen úgy fogjuk előkészíteni, hogy minden nap lesz ott valaki egy bizonyos időben, és természetesen ott fogom tartani a fogadó óráimat is.
0: Trió napközben. Minden, ami ásság.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Különleges környezetvédelmi és vízmegtartó projekt valósul meg a Jászberényi Réhely utcában. Nagy érdeklődés kísérte a Jászberényi Tudatos Öregedés Beszélgetések sorozat újabb rendezvényét. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnék irányába. Közösségi eseményre került sor Jászberényben a Réhely utcában, az Interreg Central Europe program keretén belül, amely az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg Jászberény több helyszínén. A projekt során az Egymi diákjai az utca egyik árok szakaszán megvalósuló úgynevezett bioszvél módszer kivitelezési munkájához kapcsolódó növényültetésen vettek részt. Bárcini Kulcsár Júlia intézményvezető.
2: Mi nagyon nagy gondot fordítunk a környezeti nevelésre, a fenntarthatóság pedagógiájára, és működtettünk ökoszakköröket, ökocsoportokat, ami keresztül a gyerekek elsajátíthatják, hogy hogyan tudnak segíteni a környezetért, mit tudnak tenni ők maguk is. És talán ez az egyetlen egy olyan igazi pont, amiben maximálisan kiteljesedhetnek, és tulajdonképpen olyan sikereket érhetnek el, mint a többi gyermek. Mi iskolakertet is működtetünk az intézményben, és az iskolakertünkben különféle növényszaporításokat végzünk, és ezekből a növényekből a gyerekek hazavisznek, elültetik, és ők pedig otthon vállalnak felelősséget érte. Azon kívül az iskolánk profiljába vág még, hiszen a készségfejlesztő iskolában moduláris képzés folyik, és ott kert és parkápoló, növénytermesztő, udvaros modulokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, és ezért is tettem én arra ígéretet, hogy a most elültetett növényekért felelősséget fogunk vállalni, és mint egy védnökséget, és a gyerekeknek gyakorlóhelyként is szolgálni fog ez a terület, és én bízom benne, hogy az itt élő lakosság is kedvet kap ahhoz, hogy óvja és védje a környezetét.
1: Az eseményen Budai Lóránt polgármester is köszönetet mondott a programban résztvevőknek.
3: Egy polgármester egy város életében azért vannak olyan döntések, lépések, amelyek hosszú távon hozzák meg az eredményt, és azt hiszem, hogy egy jó polgármester legalábbis azt gondolom hosszú távon tervez, és nem csak választástól választásig szeretné jó döntéseket hozni. Na ez is egy ilyen, hogy volt egy lehetőségünk, amit köszönök szépen Zsuzsáiknak és mindenkinek, aki a hivatalban segített ebben, hogy igyekezzünk az egyre kevesebb csapadékvízzel valamit tenni, hogy kicsikét tegyünk a környezetünkért. És előre is köszönöm a felajánlás, hogy a gondozásban is segít az iskola, a tutorgondozás is legalább olyan fontos.
1: A Réhely utcában megvalósuló projekt lényege, hogy növényzettel, talajjal és kavics ágyjal tisztítja és szikkasztja az esővizet, tulajdonképpen egy olyan növényesített árok, amelynek feladata esővíz összegyűjtése és megszűrése, helyben tartása és ezzel a csatornahálózat terhelésének csökkentése, mondta a rádiónknak Alvári Csaba főépítész, aki arról is beszámolt, hogy egy nagyszabású, másfél éve futó programról van szó, melynek egyik eleme a Fehértői útnál megvalósuló beruházás volt.
4: Ez a projekt úgy néz ki, hogy több tevékenységből áll, ahol most vagyunk és amit ma csinálunk, ez gyakorlatilag már záró aktusa, de ezt megelőzte meg a Fehértői úton. Az a bizonyos vízmegtartó tó, vagy inkább területnek a létesítése. Most pedig a Réhely utcában vagyunk, és itt a csapadékvíz elvezető árok szélesítésével, illetve részleges talajcseréjével és növényesítésével fogjuk szivállapotot létrehozni, ami olyan közeget biztosít, ahol a csapadékvíz jobban be tud szivárogni. Tehát minden ilyen lépésünk a Fehértúji úti is, meg ez is azt a célt szolgálja, hogy a csapadékvízből lehetőleg az eddigi nullához képest lényegesen többet tudunk talajban tartani. Tudni kell erről az egész, hogy ez egy Európai Uniós finanszírozású projekt, és túl azon, hogy mondjuk fizikálisan megvalósítunk valamit, jelesül itt ezt az árok szélesítés, illetve növényesítés, vagy a Fehértúji úti tavacskának nevezett területet, azon túl rengeteg egyéb kötelező tevékenység kapcsolódik hozzá. Tehát ebbe benne van a tudás átadás, a tudás megszerzése. Ennek érdekében kollégák is utaztak már a projektben, mihez nemzetközi projekt a résztvevő partnerekhez, Cseske-Bugyajovicétől elkezdve Padován keresztül máshova is, és ők is jönnek meg ide hozzánk egyébként a közeljövőben, azért, hogy bemutatassuk a partnereknek, hogy mi csináltunk ezen a projekten.
1: Alvári Csaba főépítész reményét fejezte ki, hogy a jövőben több hasonló projektet is el tud indítani az önkormányzat saját forrásból, és szorgalmazzák a lakossági részvételt is ezeknél.
4: Azt gondolom, hogy előbb-utóbb bejuthatunk oda, hogy önerőből is, saját szervezésben is tudjuk ezt a részt folytatni. Én a Réhely utca az például fűzök ki a reményeket, hiszen itt nincs másról szó, mint hogy az árok profilozását követően, meg talajcserét követően, ami persze pénzbe kerül természetesen, meg munkába kerül. Utána magunk által elhatározott növényesítést végrehajtjuk. Most is ez zajlik, csak most az uniós forrásból. Szeretnénk erősíteni a lakossági részvételt, ezt pedig úgy képzeljük el, nyilván itt is látható, hogy mi történik, de úgy képzeljük el, hogy gyakorlatilag ennek a fenntartásában nem kötelező jelleggel félre ne értse senki, hanem inkább önkéntes jelleggel. Rendezzük a környezetet, a saját környezetünket. Tehát én, mint lakó, érezhetem úgy, hogy ki tudok menni oda, és akár, hogyha látok egy gyomot, akkor azt kiszedem, vagy meglocsolom a növényeket, ha éppen arról van szó. Gondozni fogjuk a területet, tehát ez megint ne szüljön félreértés, tehát ha létrehozunk, tehát gondozni is fogjuk, de ettől a lakóknak lehetősége nyílik, akár magukénak is érezni. Ezt szeretnénk legalábbis, hogy érezzék magukénak, hiszen itt a kis mikrokörnyezetben tettünk egy olyan lépést, amely ezt a részt valamilyen szinten rendezi, díszíti, hiszen itt azért egy színes növényvilág alapul majd ki, ha megerősödik. Ennek fenntartásában nyugodtan részt lehet venni, részt vehet bárki. Ezt reméljük.
1: Folytatódott a Jászberényi Tudatos Öregedés Beszélgetések program sorozat, melynek célcsoportja az aktív, középkorú és idősebb korosztály. A Tudatos Öregedés Alapítvány által életre hívott kezdeményezés a testi-lelki egészség megőrzésére és az öngondoskodásra fókuszál. A harmadik beszélgetésen arról volt szó, hogyan érdemes táplálkozni a változókorban, és hogyan alakíthatjuk át étkezési szokásainkat. Elhangzott, hogy a helytelen táplálkozás számos betegség, például a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a daganat vagy a zsírmáj kialakulásában szerepet játszik, ugyanakkor tudatossággal ezek jelentős része megelőzhető. Egészséges táplálkozással a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata akár 30-40%-kal, a cukorbetegségeké 50-70%-kal is csökkenthető, mentális egészségünk pedig 20-30%-kal javítható. A szervezők a programba helyi vállalkozókat is bevontak, akik egészséges finomságokkal készültek. A kunszentmártori rendőrök ébresztettek egy helyi nőt, a megalapozott gyanú szerint ugyanis az asszony az elmúlt egy évben hetente drogot árult a városban, még fiatalkorúnak is, 3000-5000 forint per gram áron. A rendőrök az ingatlanban végzett kutatás során pénzt, kábítószerfogyasztáshoz, valamint porciózáshoz használatos eszközöket, mérlegeket, mobiltelefont foglaltak le, előállították a dílert az ingatlanból, valamint 6 fogyasztót. A nyomozók kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a 43 éves nőt, majd őrizetbe vették, a bíróság letartóztatta. Alapvetően felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel és többfele alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet, a hőmérséklet késő este 15 és 20 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: time. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. A fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet a bolygóbarát ízek hónapjával. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A jegybank elnökével egyeztetett a kormányfő. Magyar Péter konstruktívnak nevezte a Varga Mihállyal történt megbeszélést, és azt mondta, az ország jövője érdekében elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, ezért a kormány stratégiai partnerként tekint a Nemzeti Bankra. A Honvéd vezérkar főnökévé nevezte ki, valamint vezérezredes rendfokozatba léptette elő június 1-jei hatállyal Sándor Zsolt altábornagyot Súlyog Tamás köztársasági elnök. Kunszabó István a vezérkari főnök helyettese, Apáti Zoltán pedig a Honvéd vezérkar törzsigazgatója lett. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, közölte a Dunahaus vezető elemzője. Szegő Péter közölte, májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Kitért arra is, az első 5 hónapban 47 000 ingatlan adásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés és nyáron sem várható változás. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások 3 kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, közösségi média posztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnek irányíva. Lakossági megkeresések nyomán kért tájékoztatást az újszászi kastély otthon helyzetéről Halmai Ferenc Ajasság országgyűlési képviselője. A hatósági vizsgálat szerint az intézményben korábban előfordult rüffertőzéses eseteket kezelték. Halmai Ferenc közösségi oldalán közzétett tájékoztatásában arról számolt be, hogy lakossági bejelentések után vette fel a kapcsolatot a hatóságokkal, mivel többen attól tartottak, az otthonban ismét megjelent a rüffertőzés. A képviselők közölte, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal szolnoki járási hivatalának népegészségügyi osztálya vizsgálódott. Kiderült, tavaly decemberben érkezett bejelentés arról, hogy az intézményből kórházi kezelésre került gondozottak között több rüffertőzéses esetet észleltek. Ezt követően helyszíni ellenőrzést és járványügyi vizsgálatot folytattak le. A vizsgálat megállapított, hogy az érintett esetek kezelése azonnal megkezdődött, majd idén januárban az intézmény valamennyi gondozottját szűrésnek vetették alá. Az így feltárt eseteknél szintén haladéktalanul elindították a szükséges kezeléseket. A népegészségügyi osztály szerint a fertőzés visszaszorítása érdekében fertőtlenítési munkálatokat végeztek, valamint megtörtént az ágyneműk és a ruházatok kezelése is, az intézkedéseknek köszönhetően pedig április óta nem fordult elő újabb fertőzés az intézményben. Halmai Ferenc hangsúlyozta, a helyzetet továbbra is figyelemmel kísérés, amennyiben újabb információ érkezik az ügyben, arról tájékoztatja a lakosságot. A Jászberényi Kossuth Lajos utcában egy helyi nő nem adott elsőbséget személygépkocsival az egyik kijelölt gyalogos átkelőhelynél az ott áthaladó biciklitoló gyalogosnak. A gépjármű megállás nélkül nekihajtott a két kerekűnek, ami messzire repült az ütközés erejétől, tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyalogos nem sérült meg, a sofőr az ütközés után megállás nélkül elhagyta a helyszínt. A rendőrök a bejelentést követően rövid időn belül azonosították az autót és annak vezetőjét. Előállították az idős asszonyt a Jászberényi rendőrkapitányságra, és cserbenhagyás vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Személygépkocsival ütközött a Szolnokról pénteken éjjel a keleti pályaudvarra tartó vonat sűsápon a Kiskókai utcai fény és félsorompóval ellátott átjáróban. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint az autóban utazók mindannyian kiestek a járműből a baleset következtében. Az autós figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést és a Szolnok felől Budapest irányába közlekedő vonat elé hajtott. Az autóban utazó három férfi azonosítása sok időbe telt, végül a hatóságok szerint egy 26, egy 29 és egy 32 éves személy halt meg a balesetben. A 30 éves Suzuki Swift a felismerhetetlenségig összetört, az áldozatok az ütközés után kirepültek az autóból, mindhárman szörnyet haltak már akkor, amikor az autót szétroncsolta a mozdony. A térségben nagyon nagy a drog probléma, a sofőr is drog hatása alatt lehetett, ezért próbált meg nagy sebességgel, tilos jelzésen át, a sorompót kikerülve a vonat elé átszáguldani, mondta a Blicknek a település polgármestere. A nyomozók gyanúja szerint egy 47 éves jászapáti asszonya lakásán értékesített kristályt fiatalkorú és felnőtt fogyasztóknak. A rendőrök elfogták, éppen két vevő tartózkodott nála. A díler melltartójában találtak alufóliába csomagolt droggyanús anyagot. A nő szexuális szolgáltatást is nyújtott, amit egy online oldalon hirdetett. Két jászapáti kuncsapját és több százezer forinttal károsította meg látogatása során. Emiatt két rendbeli lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként a jászapáti rendőrös munkatársai. A terjesztés miatt két rendbeli kábítószerkereskedelem gyanúja miatt vették őrizetbe a nyomozók, és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Híreinkben sport. A hétvégén befejeződött a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályának idei küzdelem sorozata. Nagy meglepetésre 2-0-ás vezetés után Jászberény kikapott Abátszalókon, de a második helyet így is megtartotta, mivel Kenderes is vereséget szenvedett. Eredmények: Abátszalók Jászberény 3-2, Szolnoki MÁV Kenderes 5-2, Tószeg Jászfényszaru 2-8, János Hida Mezőtúr 0-4. Alapvetően felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel és többfele alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet, a hőmérséklet késő este 15 és 20 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Fedezze fel a legújabb slágereket a Trio Turmixban. 97.7 Trio FM. Melletted szól. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk. Berlinben és Párizsban tárgyal holnaptól a miniszterelnök. Kiszabadították a székesfehérvári házomlásban beszorult férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert kedden délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Egy nappal később a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel is találkozik majd a kormányfő. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Több 100 millió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglaláson túl két gyanúsítottat is elfogtak. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, közölte a Dunahouse vezető elemzője. Szegő Péter közölte, májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Kitért arra is, az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés és nyáron sem várható változás. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné királyéva. Folytatódott a Jászberényi Tudatos Öregedés Beszélgetések program sorozat, melynek célcsoportja az aktív, középkorú és idősebb korosztály. A Tudatos Öregedés Alapítvány által életre hívott kezdeményezés a testi-lelki egészség megőrzésére és az öngondoskodásra fókuszál. A harmadik beszélgetésen arról volt szó, hogyan érdemes táplálkozni a változókorban, és hogyan alakíthatjuk át étkezési szokásainkat. Elhangzott, hogy a helytelen táplálkozás számos betegség, például a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a daganat vagy a zsírmáj kialakulásában szerepet játszik, ugyanakkor tudatossággal ezek jelentős része megelőzhető. Egészséges táplálkozással a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata akár 30-40%-kal, a cukorbetegségeké 50-70%-kal is csökkenthető, mentális egészségünk pedig 20-30%-kal javítható. A szervezők a programba helyi vállalkozókat is bevontak, akik egészséges finomságokkal készültek. Közösségi eseményre került sor Jászberényben a Réhely utcában, az Interreg Central Europe program keretén belül, amely az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg Jászberény több helyszínén. A projekt során az Egymi diákjai az utca egyik árok szakaszán megvalósuló úgynevezett bioszvél módszer kivitelezési munkájhoz kapcsolódó növényültetésen vettek részt. Bárcini Kulcsár Júlia intézményvezető.
3: Mi nagyon nagy gondot fordítunk a környezeti nevelésre, a fenntarthatóság pedagógiájára, és működtettünk ökoszakköröket, ökocsoportokat, ami keresztül a gyerekek elsajátíthatják, hogy hogyan tudnak segíteni a környezetért, mit tudnak tenni ők maguk is. És talán ez az egyetlen egy olyan igazi pont, amiben maximálisan kiteljesedhetnek, és tulajdonképpen olyan sikereket érhetnek el, mint a többi gyermek. Mi iskolakertet is működtetünk az intézményben, és az iskolakertünkben különféle növényszaporításokat végzünk, és ezekből a növényekből a gyerekek hazavisznek, elültetik, és ők pedig otthon vállalnak felelősséget érte. Azon kívül az iskolánk profiljába vág még, hiszen a készségfejlesztő iskolában moduláris képzés folyik, és ott kert- és parkápoló, növénytermesztő, udvaros modulokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, és ezért is tettem én arra ígéretet, hogy a most elültetett növényekért felelősséget fogunk vállalni, és mint egy védnökséget, és a gyerekeknek gyakorlóhelyként is szolgálni fog ez a terület, és én bízom benne, hogy az itt élő lakosság is kedvet kap ahhoz, hogy óvja és védje a környezetét.
2: Az eseményen Budai Lóránt polgármester is köszönetet mondott a programban résztvevőknek.
4: Egy polgármester egy város életében azért vannak olyan döntések, lépések, amelyek hosszú távon hozzák meg az eredményt, és azt hiszem, hogy egy jó polgármester legalábbis azt gondolom hosszú távon tervez, és nem csak választástól választásig szeretné jó döntéseket hozni. Na ez is egy ilyen, hogy volt egy lehetőségünk, amit köszönök szépen Zsuzsáiknak és mindenkinek, aki a hivatalban segített ebben, hogy igyekezzünk az egyre kevesebb csapadékvízzel valamit tenni, hogy kicsikét tegyünk a környezetünkért. És előre is köszönöm a felajánlást, hogy a gondozásban is segít az iskola, a tutorgondozás is legalább olyan fontos.
2: A Réhely utcában megvalósuló projekt lényege, hogy növényzettel, talajjal és kavicságyal tisztítja és szikkasztja az esővizet, tulajdonképpen egy olyan növényesített árok, amelynek feladata esővíz összegyűjtése és megszűrése, helyben tartása és ezzel a csatornahálózat terhelésének csökkentése, mondta a rádiónak Alvári Csaba főépítész, aki arról is beszámolt, hogy egy nagyszabású, másfél éve futó programról van szó, melynek egyik eleme a Fehértői útnál megvalósuló beruházás volt.
5: Ez a projekt úgy néz ki, hogy több tevékenységből áll, ahol most vagyunk, és amit ma csinálunk, ez gyakorlatilag már záró aktusa, ezt megelőzte meg a Fehértői úton. Az a bizonyos vízmegtartó tó, vagy inkább területnek a létesítése. Most pedig a Réhely utcában vagyunk, és itt a csapadékhoz elvezető árok szélesítésével, illetve részleges talajcseréjével és növényesítésével fogjuk szállapotot létrehozni, ami olyan közeget biztosít, ahol a csapadékvíz jobban be tud szivárogni. Tehát minden ilyen lépésünk a Fehértúji úti is, mert ez is azt a célt szolgálja, hogy a csapadékvízből lehetőleg az eddigi nullához képest lényegesen többet tudunk talajban tartani. Tudni kell erről az egészről, hogy ez egy Európai Uniós finanszírozású projekt, és túl azon, hogy mondjuk fizikálisan megvalósítunk valamit, jelesül itt ezt az árok szélesítés, illetve növényesítés, vagy a Fehértúji úti tavacskának nevezett területet, azon túl rengeteg egyéb kötelező tevékenység kapcsolódik hozzá. Tehát ebben benne van a tudás átadás, a tudás megszerzése. Ennek érdekében kollégák is utaztak már a projektben, mihez nemzetközi projekt a résztvevő partnerekhez, Cseske Bugyajovicétől elkezdve Padován keresztül máshova is, és ők is jönnek meg ide hozzánk egyébként a közeljövőben, azért, hogy bemutatassuk a partnereknek, hogy mi mit csináltunk ezen a projekten.
2: Alvári Csaba főépítész reményét fejezte ki, hogy a jövőben több hasonló projektet is el tud indítani az önkormányzat saját forrásból, és szorgalmazzák a lakossági részvételt is ezeknél.
5: Azt gondolom, hogy előbb-utóbb bejuthatunk oda, hogy önerőből is, saját szervezésben is tudjuk ezt a részt folytatni. Én a Réhely utcához például fűzök ki a reményeket, hiszen itt nincs másról szó, mint hogy az árok profilozását követően, meg talajcserét követően, ami persze pénzbe kerül természetesen, meg munkába kerül, utána magunk által elhatározott növényesítést végrehajtjuk. Most is ez zajlik, csak most az uniós forrásból. Szeretnénk erősíteni a lakossági részvételt, ezt pedig úgy képzeljük el, nyilván itt is látható, hogy mi történik, de úgy képzeljük el, hogy gyakorlatilag ennek a fenntartásában nem kötelező jellege, félre ne értse senki, hanem inkább önkéntes jellege. Rendezzük a környezetet, a saját környezetünket, tehát én, mint lakó, érezhetem úgy, hogy ki tudok menni oda, és akár, hogyha látok egy gyomot, akkor azt kiszedem, vagy meglocsolom a növényeket, ha éppen arról van szó. Gondozni fogjuk a területet, tehát ezt megint ne szüljön félreértés, tehát ha létrehozunk, tehát gondozni is fogjuk, de ettől a lakóknak lehetősége nyílik, akár magukénak is érezni. Ezt szeretnénk legalábbis, hogy érezzék magukénak, hiszen itt a kis mikrokörnyezetben tettünk egy olyan lépést, amely ezt a részt valamilyen szinten rendezi, díszíti, hiszen itt azért egy színes növényvilág alapul majd ki, ha megerősödik. Ennek fenntartásában nyugodtan részt lehet venni, részt vehet bárki. Ezt reméljük.
2: A kunszentmártori rendőrök ébresztettek egy helyi nőt. A megalapozott gyanú szerint ugyanis az asszony az elmúlt egy évben hetente drogot árult a városban, még fiatalkorúnak is, 3000-5000 forint per gram áron. A rendőrök az ingatlanban végzett kutatás során pénzt, kábítószerfogyasztáshoz, valamint porciózáshoz használatos eszközöket, mérlegeket, mobiltelefont foglaltak le. Előállították a dílert az ingatlanból, valamint 6 fogyasztót. A nyomozók kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a 43 éves nőt, majd őrizetbe vették, a bíróság letartóztatta. Alapvetően felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel és többfele alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet, a hőmérséklet késő este 15 és 20 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Torockai László vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmibevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. Torockai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Torockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki a járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállított a magyar fővárosba. Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Cserbenhagyás a zebránál Jászberényben. Droghatás alatt lehetett az autóvezető, aki nagy sebességgel a szolnoki vonat elé hajtott. Jelenleg nincs rüfertőzés az újszászi kastélyotthonban, a témában a Jászság országgyűlési képviselője kért hatósági tájékoztatást. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnek irányíva. A Jászberényi Kossuth Lajos utcában egy helyi nő nem adott el

0: Többséget személygépkocsival az egyik kijelölt gyalogos átkelőhelynél az ott áthaladó biciklitoló gyalogosnak. A gépjármű megállás nélkül nekihajtott a kétkerekűnek, ami messzire repült az ütközés erejétől, tájékoztatott a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyalogos nem sérült meg, a sofőr az ütközés után megállás nélkül elhagyta a helyszínt. A rendőrök a bejelentést követően rövid időn belül azonosították az autót és annak vezetőjét. Előállították az idős asszonyt a Jászberényi rendőrkapitányságra, és cserbenhagyás vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Személygépkocsival ütközött a Szolnokról pénteken éjjel a keleti pályaudvarra tartó vonat Sűsápon a Kiskókai utcai fény és félsorompóval ellátott átjáróban. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint az autóban utazók mindannyian kiestek a járműből a baleset következtében. Az autós figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést és a Szolnok felől Budapest irányába közlekedő vonat elé hajtott. Az autóban utazó három férfi azonosítása sok időbe telt, végül a hatóságok szerint egy 26, egy 29 és egy 32 éves személy halt meg a balesetben. A 30 éves Suzuki Swift a felismerhetetlenségig összetört, az áldozatok az ütközés után kirepültek az autóból, mindhárman szörnyet haltak már akkor, amikor az autót szétroncsolta a mozdony. A térségben nagyon nagy a drog probléma, a sofőr is drog hatása alatt lehetett, ezért próbált meg nagy sebességgel, tilos jelzésen át a sorompót kikerülve a vonat elé átszáguldani, mondta a Blicknek a település polgármestere. Lakossági megkeresések nyomán kért tájékoztatást az újszászi kastély otthon helyzetéről Halmai Ferenc Ajásság országgyűlési képviselője. A hatósági vizsgálat szerint az intézményben korábban előfordult rüffertőzéses eseteket kezelték. Halmai Ferenc közösségi oldalán közzétett tájékoztatásában arról számolt be, hogy lakossági bejelentések után vette fel a kapcsolatot a hatóságokkal, mivel többen attól tartottak, az otthonban ismét megjelent a rüffertőzés. A képviselők közölte, a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kormányhivatal szolnoki járási hivatalának népegészségügyi osztálya vizsgálódott. Kiderült, tavaly decemberben érkezett bejelentés arról, hogy az intézményből kórházi kezelésre került gondozottak között több rüffertőzéses esetet észleltek. Ezt követően helyszíni ellenőrzést és járványügyi vizsgálatot folytattak le. A vizsgálat megállapította, hogy az érintett esetek kezelése azonnal megkezdődött, majd idén januárban az intézmény valamennyi gondozottját szűrésnek vetették alá. Az így feltárt eseteknél szintén haladéktalanul elindították a szükséges kezeléseket. A népegészségügyi osztály szerint a fertőzés visszaszorítása érdekében fertőtlenítési munkálatokat végeztek, valamint megtörtént az ágyneműk és a ruházatok kezelése is, az intézkedéseknek köszönhetően pedig április óta nem fordult elő újabb fertőzés az intézményben. Halmai Ferenc hangsúlyozta, a helyzetet továbbra is figyelemmel kíséri, és amennyiben újabb információ érkezik az ügyben, arról tájékoztatja a lakosságot. A nyomozók gyanúja szerint egy 47 éves jászapáti asszonya lakásán értékesített kristályt fiatalkorú és felnőtt fogyasztóknak. A rendőrök elfogták, éppen két vevő tartózkodott nála. A díler melltartójában találtak alufóliába csomagolt droggyanús anyagot, a nő szexuális szolgáltatást is nyújtott, amit egy online oldalon hirdetett, két jászapáti kuncsapját és több százezer forinttal károsította meg látogatása során. Emiatt két rendbeli lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként a jászapáti rendőrös munkatársai. A terjesztés miatt két rendbeli kábítószerkereskedelem gyanúja miatt vették őrizetbe a nyomozók, és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. Híreinkben sport. A hétvégén befejeződött a Jász-Nagykunszolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályának idei küzdelem sorozata. Nagy meglepetésre 2-0-ás vezetés után Jászberény kikapott Abátszalókon, de a második helyet így is megtartotta, mivel Kenderes is vereséget szenvedett. Eredmények: Abátszalók Jászberény 3-2, Szolnoki MÁV Kenderes 5-2, Tószeg Jászfényszaru 2-8, János Hida Mezőtúr 0-4. Alapvetően felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel és többfele alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet, a hőmérséklet késő este 15 és 20 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. A fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet a bolygóbarát ízek hónapjával. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A jegybank elnökével egyeztetett a kormányfő. Magyar Péter konstruktívnak nevezte a Varga Mihállyal történt megbeszélést, és azt mondta, az ország jövője érdekében elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, ezért a kormány stratégiai partnerként tekint a Nemzeti Bankra. A Honvéd vezérkar főnökévé nevezte ki, valamint vezérezredes rendfokozatba léptette elő június 1-jei hatálya a Sándor Zsolt altábornagyot Súlyog Tamás köztársasági elnök. Kunszabó István a vezérkari főnök helyettese, Apáti Zoltán pedig a Honvéd vezérkar törzsigazgatója lett. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, közölte a Dunahouse vezető elemzője. Szegő Péter közölte, májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Kitért arra is, az első 5 hónapban 47 000 ingatlan adásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés és nyáron sem várható változás. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások 3 kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, közösségi média posztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Különleges környezetvédelmi és vízmegtartó projekt valósul meg a Jászberényi Réhely utcában. Nagy érdeklődés kísérte a Jászberényi Tudatos Öregedés Beszélgetések sorozat újabb rendezvényét. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnik irányába. Közösségi eseményre került sor Jászberényben a Réhely utcában, az Interreg Central Europe program keretén belül, amely az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg Jászberény több helyszínén. A projekt során az Egymi diákjai az utca egyik árok szakaszán megvalósuló úgynevezett bioszvél módszer kivitelezési munkájhoz kapcsolódó növényültetésen vettek részt. Bárcini Kulcsár Júlia intézményvezető.
3: Mi nagyon nagy gondot fordítunk a környezeti nevelésre, a fenntarthatóság pedagógiájára, és működtettünk ökoszakköröket, ökocsoportokat, ami keresztül a gyerekek elsajátíthatják, hogy hogyan tudnak segíteni a környezetért, mit tudnak tenni ők maguk is. És talán ez az egyetlen egy olyan igazi pont, amiben maximálisan kiteljesedhetnek, és tulajdonképpen olyan sikereket érhetnek el, mint a többi gyermek. Mi iskolakertet is működtetünk az intézménybe, és az iskolakertünkbe különféle növényszaporításokat végzünk, és ezekből a növényekből a gyerekek hazavisznek, elültetik, és ők pedig otthon vállalnak felelősséget érte. Azon kívül az iskolánk profiljába vág még, hiszen a készségfejlesztő iskolában moduláris képzés folyik, és ott kert és parkápoló, növénytermesztő, udvaros modulokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, és ezért is tettem én arra ígéretet, hogy a most elültetett növényekért felelősséget fogunk vállalni, és mint egy védnökséget, és a gyerekeknek gyakorlóhelyként is szolgálni fog ez a terület, és én bízom benne, hogy az itt élő lakosság is kedvet kap ahhoz, hogy óvja és védje a környezetét.
2: Az eseményen Budai Lóránt polgármester is köszönetet mondott a programban résztvevőknek.
4: Egy polgármester egy város életében azért vannak olyan döntések, lépések, amelyek hosszú távon hozzák meg az eredményt, és azt hiszem, hogy egy jó polgármester legalábbis azt gondolom hosszú távon tervezés, nem csak választástól választásig szeretné jó döntéseket hozni. Na ez is egy ilyen, hogy volt egy lehetőségünk, amit köszönök szépen Zsuzsáiknak és mindenkinek, aki a hivatalban segített ebben, hogy igyekezzünk az egyre kevesebb csapadékvízzel valamit tenni, hogy kicsikét tegyünk a környezetünkért. És előre is köszönöm a felajánlást, hogy a gondozásban is segít az iskola, a tutorgondozás is legalább olyan fontos.
2: A Réhely utcában megvalósuló projekt lényege, hogy növényzettel, talajjal és

0: Kovics ágyjal tisztítja és szikkasztja az esővizet, tulajdonképpen egy olyan növényesített árok, amelynek feladata esővíz összegyűjtése és megszűrése, helyben tartása és ezzel a csatornahálózat terhelésének csökkentése, mondta a rádiónknak Alvári Csaba főépítész, aki arról is beszámolt, hogy egy nagyszabású, másfél éve futó programról van szó, melynek egyik eleme a Fehértői útnál megvalósuló beruházás volt.
1: Ez a projekt úgy néz ki, hogy több tevékenységből áll, ahol most vagyunk és amit ma csinálunk, ez gyakorlatilag már záró aktusa, ezt megelőzte meg a Fehértői úton. Az a bizonyos vízmegtartó tó, vagy inkább területnek a létesítése. Most pedig a Réhely utcában vagyunk, és itt a csapadékhoz elvezető árok szélesítésével, illetve részleges talajcseréjével és növényesítésével fogjuk szivállapotot létrehozni, amely olyan közeget biztosít, ahol a csapadékvíz jobban be tud szivárolni. Tehát minden ilyen lépésünk a Fehértúji úti is, mert ez is azt a célt szolgálja, hogy a csapadékvízből lehetőleg az eddigi nullához képest lényegesen többet tudunk talajban tartani. Tudni kell erről az egész, hogy ez egy Európai Uniós finanszírozású projekt, és túl azon, hogy mondjuk fizikálisan megvalósítunk valamit, jelesül itt ezt az árok szélesítés, illetve növényesítés, vagy a Fehértúji úti tavacskának nevezett területet, azon túl rengeteg egyéb kötelező tevékenység kapcsolódik hozzá. Tehát ebben benne van a tudás átadás, a tudás megszerzése. Ennek érdekében kollégák is utaztak már a projektben, mihez nemzetközi projekt a résztvevő partnerekhez, Cseszkebudějovicétől elkezdve Padován keresztül máshova is, és ők is jönnek meg ide hozzánk egyébként a közeljövőben, azért, hogy bemutatassuk a partnereknek, hogy mit csináltunk ezen a projekten.
0: Alvári Csaba főépítész reményét fejezte ki, hogy a jövőben több hasonló projektet is el tud indítani az önkormányzat saját forrásból, és szorgalmazzák a lakossági részvételt is ezeknél.
1: Azt gondolom, hogy előbb-utóbb bejuthatunk oda, hogy önerőből is, saját szervezésben is tudjuk ezt a részt folytatni. Én a Réhely utca az például fűzök ki a reményeket, hiszen itt nincs másról szó, mint hogy az árok profilozását követően, meg talajcserét követően, ami persze pénzbe kerül természetesen, meg munkába kerül, utána magunk által elhatározott növényesítést végrehajtjuk. Most is ez zajlik, most az uniós forrásból. Szeretnénk erősíteni a lakossági részvételt, ezt pedig úgy képzeljük el, nyilván itt is látható, hogy mi történik, de úgy képzeljük el, hogy gyakorlatilag ennek a fenntartásában nem kötelező jellege, félre ne értse senki, hanem inkább önkéntes jellege. Rendezzük a környezetet, a saját környezetünket. Tehát én, mint lakó, érezhetem úgy, hogy ki tudok menni oda, és akár, hogyha látok egy gyomot, akkor azt kiszedem, vagy meglocsolom a növényeket, ha éppen arról van szó. Gondozni fogjuk a területet, tehát ezt megint ne szüljön félreértés, tehát ha létrehozunk körülött, gondozni is fogjuk, de ettől a lakóknak lehetősége nyílik, akár magukénak is érezni. Ezt szeretnénk legalábbis, hogy érezzék magukénak, hiszen itt a kis mikrokörnyezetben tettünk egy olyan lépést, amely ezt a részt valamilyen szinten rendezi, díszíti, hiszen itt azért egy színes növényvilág alapul majd ki, ha megerősödik. Ennek fenntartásában nyugodtan részt lehet venni, részt vehet bárki. Ezt reméljük.
0: Folytatódott a Jászberényi Tudatos Öregedés Beszélgetések program sorozat, melynek célcsoportja az aktív, középkorú és idősebb korosztály. A Tudatos Öregedés Alapítvány által életre hívott kezdeményezés a testi-lelki egészség megőrzésére és az öngondoskodásra fókuszál. A harmadik beszélgetésen arról volt szó, hogyan érdemes táplálkozni a változókorban, és hogyan alakíthatjuk át étkezési szokásainkat. Elhangzott, hogy a helytelen táplálkozás számos betegség, például a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a daganat vagy a zsírmáj kialakulásában szerepet játszik, ugyanakkor tudatossággal ezek jelentős része megelőzhető. Egészséges táplálkozással a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata akár 30-40%-kal, a cukorbetegségeké 50-70%-kal is csökkenthető, mentális egészségünk pedig 20-30%-kal javítható. A szervezők a programba helyi vállalkozókat is bevontak, akik egészséges finomságokkal készültek. A kunszentmártori rendőrök ébresztettek egy helyi nőt, a megalapozott gyanú szerint ugyanis az asszony az elmúlt egy évben hetente drogot árult a városban, még fiatalkorúnak is, 3000-5000 forint per gram áron. A rendőrök az ingatlanban végzett kutatás során pénzt, kábítószerfogyasztáshoz, valamint porciózáshoz használatos eszközöket, mérlegeket, mobiltelefont foglaltak le, előállították a dílert az ingatlanból, valamint 6 fogyasztót. A nyomozók kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a 43 éves nőt, majd őrizetbe vették, a bíróság letartóztatta. Alapvetően felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel és többfele alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet, a hőmérséklet késő este 15 és 20 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk. Berlinben és Párizsban tárgyal holnaptól a miniszterelnök. Kiszabadították a székesfehérvári házomlásban beszorult férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert kedden délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, egy nappal később a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel is találkozik majd a kormányfő. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Több 100 millió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglaláson túl két gyanúsítottat is elfogtak. A cégeknek mai félig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, közölte a Duna House vezető elemzője. Szegő Péter közölte, májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Kitért arra is, az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés és nyáron sem várható változás. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Toruckai László vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. Köszöntöm hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmibevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. Toruckai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Toruckai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki a járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállított a magyar fővárosba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

ki? Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk. Berlinben és Párizsban tárgyal holnaptól a miniszterelnök. Kiszabadították a székesfehérvári házomlásban beszorult férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert kedden délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Egy nappal később a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel is találkozik majd a kormányfő. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Több 100 millió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglaláson túl két gyanúsítottat is elfogtak. A cégeknek mai félig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, közölte a Dunahaus vezető elemzője. Szegő Péter közölte, májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Kitért arra is, az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés és nyáron sem várható változás. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás, összehangolt munkával emelték ki a férfit. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nálunk a zene sohasem ér véget. Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

utazna, akkor jön ma végre, vagy inkább mégse. Csikorog az elme,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. A fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet a bolygóbarát ízek hónapjával. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A jegybank elnökével egyeztetett a kormányfő. Magyar Péter konstruktívnak nevezte a Varga Mihállyal történt megbeszélést, és azt mondta, az ország jövője érdekében elengedhetetlen.